0: Paksefem. Összekött.
1: Hétvégén megnyomom, oh, pénteken, szombaton, oh.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közlése szerint a férfi szerda hajnalban hunyt el, írja az MTI. Hétfőn összeomlott egy 4 emeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetái belső sérüléseket szenvedett. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a központi aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályon kezeltek. Az erőfeszítések ellenére az áldozaton sajnos nem tudtak segíteni, a férfi szerda hajnalban elhunyt a kórházban. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság hétfőn azt közölte, a székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. A 33 utcát magába foglaló Paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
2: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mind az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
1: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
2: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt, tehát ez egy plusz olyan technológiát is igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
1: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forintot pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Elhagyja a PFC-t Hinora Kristóf, adta hírül a paksi NB1-es futballcsapat. Hinora Kristóf játékjoga teljes egészében az MTK-hoz kerül. Hinora 2025. februárjában érkezett a Pakshoz, és ez idő alatt összesen 39-szer ölthette magára a zöld-fehér mezt. A 28 éves jobbszélső ez idő alatt Európa Liga és Konferencia Liga selejtező mérkőzéseket játszhatott, Magyar Kupát nyert, valamint bajnoki bronzéremnek is örülhetett. Hinora Kristóf ezen felül több poszton is bevethető, szélső hátvédként és középpályásként egyaránt számíthatnak rá. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt a Paks színeiben. A Paksi FC stábja közleményében minden jót kívánt a játékosnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: HFM. Összeköt.
1: Lehullott angyalok, sziasztok! Honnan jöttetek, kik vagytok? Imádom, ahogy ragyogtok. Ciki sztorit is mondhattok. Milyen volt a gyerekkor? Anyu mit főz ebédkor? Apu volt, hogy rideg volt.

boldogan elillant a jelen. Volt, hogy csak fogócskázat. Mi volt oviban a jeled? S veled kiátszott. Mondd, mit jelent a boldogság? A szerelem is csak szobafogság. Mit jelent neked a boldogság? A szerelem tényleg szobafogság?

felébredtem. Angyalok hultak az égből, rebben a pillám. Megrészegedve a képtől, csak úgy tudlak igazán szeretni.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád, írja az MTI. Az elnök egy szerdán megjelent podcast interjúban kifejtette, fennáll a lehetősége annak, hogy a szeptember 7-i nemzeti ünnepkor, Labor Day idején még életben lesz a blokkád. Ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint a tárgyalások Iránnal gyorsan haladnak, és optimizmusát hangoztatta, hogy gyorsan megállapodás születik, valamint ismét azt hangoztatta, hogy az alapvető cél Iránt megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Immár negyedik hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Data House adatai alapján az MTI-vel a jóautók.hu. Májusban 12 382 importra használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61 092 külföldről származó autót regisztráltak, mintegy 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51 542-nél. Április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forintárfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézték a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi nyugdíjas klub ad műsort, amit Fekete László erősember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operettársulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a bestiák, valamint MC haver és a teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Onslow zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán. Béke címmel nyílik kiállítás Simon tornyán, a paksi környezetükre figyelő alkotók kerámia műhelyének tagjai ezúttal a Simontornyai várban mutatják be munkáikat. Az esemény hivatalos megnyitója ma délután 5 órakor kezdődik, ahol Gyöngyösi Olga működik majd közre. A paksi köfi csoport vezetőjének beszámolója szerint a Simontornyai kiállítás megszervezése egy nagy közös munka, mivel a kerámiákat fel kellett szerelni, rögzíteni, továbbá mindennek meg kellett találni a maga helyét. Elmondta, ebben a múzeum munkatársai nagy segítséget nyújtottak számukra. Egy tűzesethez és 3 műszaki mentéshez vonultak a Tolnavár megyei tűzoltók június 2-án kedden, adta hírül a katasztrófa védelem. Mintegy 200 négyzetméteren égett hulladék kedden délután a Cikói hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos, valamint a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek egy erőgép segítségével megbontották az égő hulladékot, majd 2 vízsugárral eloltották a lángokat. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utcában egy társasházi lakás erkélyéről kisméretű betondarabok hullottak a járdára. Mecseknádasdon egy útra dőlt fa akadályozta a közlekedést, míg Tolnán egy segédmotoros kerékpáros szenvedett könnyű sérülésekkel járó balesetet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: műsora. Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján. 6 óra 7 perckor megkezdjük mai élesztőnket. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Ha pedig esetleg buszon ültök, és a munkátok munkahelyetek felé tartotok, akkor természetesen még egy pici jó relaxációt kívánok mindenkinek, annak pedig, aki már a munkahelyén van, vagy még a munkahelyén van, annak pedig jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Nos, nézzük, hogy mi a helyzet egyébként az utakon, ha már az utazásnál és a munkahelyre való bejutásnál tartottunk. Úgy látom, hogy szerencsére a vételkörzetben balesetről nem tudunk, ha esetleg valaki röszke felé venni az irányt, akkor a következő pár órában egy baleseti helyszínelésre még számíthatok, ugyanis az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad egy baleset miatt, de egyébként ettől függetlenül szerencsére az országban más balesetről egyelőre nem tudok beszámolni, és reméljük, hogy ez így is fog maradni. Aztán mindjárt elmondom az időjárást is, a várható időjárást, azzal a kitétellel, hogy tegnap is azt mondtuk, hogy 10 mm esőre számít az időkép előrejelzése, hát ehhez képest itt Pakson és Paks környékén tudomásom szerint nem sok eső esett, viszont állítólag fél havi csapadékkal megint a délnyugat nyert, ugyanis a reggeli csendes esővel és a délutáni záporokkal Sormáson például 37 mm esett, és később az eső és a záporok azok a Dunántúl egy nagyobb területét is érintették, és eközben pedig az Adrián tomboltak a viharok. Hát mi ebből nem kaptunk itt Paks térségében, de reméljük, hogy azért a június során, bocsánat, még fog esni eső, hiszen nagyon nagy szükség lenne rá, így a mezőgazdaság szempontjából, úgyhogy én örülnék neki, hogyha esne egy kis eső, függetlenül attól, hogy esetlegesen ez egy-egy jobb programot elmos-e vagy sem. Na de akkor nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk itt most a következő két napban, az időkép előrejelzése szerint. Először is a mai napon, csütörtökön túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő gyenge zápor. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 15, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Egyébként itt Pakson jelenleg a stúdió hőmérőnk 16,5 fokot mutat, úgyhogy benne vagyunk itt a nagy átlagban, és a holnapi napon egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton és északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Ez volt tehát az előrejelzés, és akkor nézzük, hogy kikre számíthattok itt a ma reggel folyamán vendégként. Nos, 7 órakor Fettbaum Bélával, a Víg Színház Jászai Mari díjas színészével és a Pál utcai fiúk Rácz tanárúrával fogok beszélgetni, ugyanis a Grund Víg Színházi fiú zenekar nem sokára koncertet ad majd a Budapest Parkban június 28-án, és ennek kapcsán Fettbaum Bélával, az ötlet gazdával és ennek az egész zenekarnak a megálmodójával fogok beszélgetni. Aztán 7:30-ra érkezik hozzám Márkus Zalán, a Csengely Dénes Kulturális Központ igazgatója, akivel a nyári programokról fogok beszélgetni, és 8:30-tól pedig Mezősi Árpád, a 4-es számú körzet képviselője érkezik egy kis fél év értékelőre, szóval érdemes lesz minket hallgatni, érdemes lesz velem tartani majd az élesztőben. Emellett természetesen Pálfi Kati kolléganőm jóvoltából hozok tudósítást is a helyi programokról, és emellett pedig hozok majd kulturális és zenei érdekességeket, illetve közérdekű információkat is, és természetesen sok-sok jó zenét, ami miatt pláne érdemes lesz bennünket hallgatni. Szóval tartsatok velem, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Egészen 9:30-ig Harmad Gabit halljátok a mikrofon mögött. Maradjatok velem, és ébredjetek velem!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 18 perckor folytatódik az élesztő június 4-én, amikor is a Bulcsú nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse, sokáig legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik. Nagyon köszi, hogyha minket hallgattok már ezen a korai órán, és a kora folytatásban pedig nem másról, mint a pedagógus napról lesz szó, ugyanis Páfi Kati kolléganőm ott járt a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében a pedagógus nap alkalmából szervezett városi ünnepségen. A rendezvényen Heringes Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket, és az ünnepség keretében kerültek átadásra a gyermekeinkért kitüntetések, melyet idén Lázár Márta és Pulainé Galambos Erika vehettek át. Paksváros képviselő testülete évről évre elismeri azokat a pedagógusokat, akik a kiemelkedő munkával, kiemelkedő teljesítményükkel a gyermekek harmonikus személyiség formálásáért sokat tettek. Lázár Márti 40 éve dolgozik a Tolnai úti, azaz a Hétszínvirág óvodában, ahol friss diplomásként, csoportvezető óvónőként kezdtem, ma pedig már tagóvoda vezetőként végzi a munkáját immáron 6 éve. A következő percekben Lázár Mártát hallhatjátok.
2: Gratulálok az elismeréshez, Márti. Ez egy pályafutásnak lehet ugye akár a csúcsa is. Hogy érzed te, hogyan élted meg ezt a díjat tulajdonképpen?
3: Úgy, ahogy mondtad, tényleg ez egy kicsúcsosodása annak az elmúlt 40 évnek, amit én óvodapedagógusként ugyanabban az óvodában, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy abban az óvodában dolgozhatom, ahol kezdtem. És én tényleg oda úgy járok, minthogyha hazajárnék, hiszen középiskolában és főiskolán is a gyakorlatomat ott végeztem, úgyhogy minden szegletét ismerem. A kolléganőimet nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó volt a nagy csapattal, a régi nagy csapattal együtt dolgozni, és most is nagyon jó, mert a gyerekek nagyon-nagyon sok örömet, feltöltődést, boldogságot nyújtanak nekem.
2: Anno annak idején bátran mondhatom azt, ugye, hogy együtt kezdtük a Tolnai úti óvodában. Igaz, hogy én azóta már pálya elhagyó lettem, a gyerekekhez mondjuk hűséges maradtam, de te végig ott abban az óvodában. Miért volt fontos számodra? Mi az, ami ott tartott, és mi volt az a pillanat, amikor esetleg megtántorodtál?
3: Nagyon érdekes, mert egyetlen egyszer se fordult meg a fejembe, hogy elhagyjam a pályát. Én pici koromtól annyira tudatosan készültem erre, nekem mindig annyira sok örömet nyújtott, hogy az, hogy elhagyjam a pályát, az meg sem fordult a fejemben. Persze vannak nehézségek.
2: Az elmúlt 40 év alatt több száz gyerek is, mondhatom azt, hogy megfordult ugye a kezeid alatt. Szerintem a városban mindenki ismer, mert valamilyen szinten, szinte mindegyik családhoz kötődsz. Jövőt illetően van-e valami, ami úgy megfogalmazódik benned, amit úgy szeretnél elérni, vagy nagyon elégedett vagy?
3: Igazán azt gondolom, hogy én elégedett vagyok. Elégedett vagyok azzal, hogy ezt a pályát választottam. Elégedett vagyok azzal, hogy mindig elismerték azt a munkát, amit én tényleg teljes szívvel, lélekkel csináltam. És ezek a pozitív megerősítések, visszajelzések a szülők részéről, a gyerekek részéről, a kollégák részéről, a vezetők részéről. Ha netán úgy is éreztem, hogy most egy picit fáradtabb vagyok, de ez csak egy pillanatnyi dolog volt, és azonnal elfelejtettem, mert őértük érdemes csinálni. És azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam a kisfilmbe is, csak az menjen pedagógusnak, aki ezt hivatásként éli meg, aki ezt szívesen csinálja, hiszen nem mindenkinek kell ott lennie. De aki pedig ott van, az tegye a dolgát, és ne a külső dolgok befolyásolják, hanem azt töltse el boldogsággal, hogy ő a felnövekvő generációt tudja egy bizonyos úton elindítani, hozzásegíteni természetesen a szülők segítségével, és ebben egy icipici részünk nekünk is van.
1: Lázár Mártát hallhattátok, a Paksi 7 színvirág óvoda vezetőjét, aki bizony gyermekeinkért kitüntetést kapott a pedagógus napon, és szerintem azzal, amit itt az utolsó mondatokban Márti elmondott, azzal nagyon-nagyon sokan tudunk azonosulni, és nagyon is egyetértünk vele, tényleg csak az menjen erre a pályára, aki hivatásszerűen tudja azt képviselni, és szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy egy-egy gyermek valamilyen útra rálépjen, és abban sikeres legyen, és ki tudjon teljesedni. És akkor gyermekeinkért díjban részesült 2026-ban Pulainé Galambos Erika is, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója, végigjárta a szakmai ranglétrát, aktív igazgató, sportos életmódja és életvitele példaként szolgál még a kollégái előtt is, hitelesen képviseli az iskola egyik fő mottóját, az egészséges életmódra nevelést. A következő percekben Pulainé Erikát hallhatjátok.
2: Teljes szívemből gratulálok neked. Mit jelent számodra ez a díj, ez az elismerés? Számítottál erre?
4: Igen, mint ahogy elmondtam a beszédemben is, nekem ez egy szakmai megerősítés volt, de inkább tekintem kihívásnak, mert ezután a díj után sokkal nagyobb elvárások lesznek felém, úgyhogy ennek majd a jövőben is helyt kell állnom.
2: Ha visszatekintesz az elmúlt évtizedekre, akkor mi az, ami úgy megfogalmazódik benned? Mi volt esetleg az, ami nagyon emlékezetes számodra, illetve mi volt az, ami téged erre a pályára vitt?
4: Én gyerekkoromban nem pedagógus szerettem volna lenni, soha nem merült fel, hanem mindig az volt, hogy gyerekekkel szeretnék dolgozni, és amikor leérettségiztem, utána egy hirtelen ötlettől vezérelve indultam el a tanítóképző felé, és utána bekerültem az iskolába, és az akkori igazgatóm pedig erre az igazgatós pályára szánt engem, és ezért lettem igazgató. Az elmúlt 9 év, amikor igazgató voltam, és az elmúlt 26 év, amikor tanítok, ott az a legfontosabb számomra, hogy ilyen emberek vesznek körül engem a munkahelyemen, akik ide is elkísértek, és akikkel együtt dolgozhatok.
1: Pulainé Galambos Erikát, a Deák Ferenc általános iskola igazgatóját hallhattátok, aki gyermekeinkért kitüntetésben részesült az idei pedagógus nap alkalmából, és aki egyébként jövő héten vendégünk lesz majd itt az élesztőben, érdemes lesz minket hallgatni, tehát jövő héten is. Egyébként a pedagógus napi ünnepi műsort a Kamilka és a Pesti Sík zenekar szolgáltatta, melyen Gatsby dalok és elegáns táncolható swing hangzott el, majd Barnabás István alpolgármester mondott pohárköszöntőt, és ezután állófogadással zárult az ünnepség. Most a zene következik, a zene után Robi hozza a híreket, és a hírek után pedig a programajánlóval térek majd vissza, szóval ha szeretnétek tudni, hogy a következő pár napban a hét hátralevő részében milyen szuper programok várnak benneteket, akkor tartsatok továbbra is velem itt a Paks FM élesztőben, maradjatok velem, ébredjetek velem, jó készülődést mindenkinek! Gyeng!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk.
1: Szállott a sárga rózsa. Only the lonely.
0: A házigazda Sokert József.
2: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK szerdán az MTI-vel. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek, pályázati felhívások változásait is, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a NAK keresőjében tették közzé. A kérelem beadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. A 33 utcát magába foglaló Paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
4: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mint az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
3: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
4: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca, mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt. Tehát ez egy plusz olyan technológiát is igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
3: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket.
0: És most Sporthírek a Paks FM-en.
3: Elhagyja a PFC-t Hinora Kristóf, adta hírül a paksi NB1-es futballcsapat. Hinora Kristóf játékjoga teljes egészében az MTK-hoz kerül. Hinora 2025. februárjában érkezett a Pakshoz, és ez idő alatt összesen 39-szer ölthette magára a zöld-fehér mezt. A 28 éves jobbszélső ez idő alatt Európa Liga és Konferencia Liga selejtező mérkőzéseket játszhatott, magyar kupát nyert, valamint bajnoki bronzéremnek is örülhetett. Hinora Kristóf ezen felül több poszton is bevethető, szélső hátvédként és középpályásként egyaránt számíthatnak rá. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt a Paks színeiben. A Paksi FC stábja közleményében minden jót kívánt a játékosnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 6 óra 38 perckor nézzük akkor tehát a program ajánlót. Ma június 4-e van, ez a Nemzeti Összetartozás napja, és ebből az alkalomból Pakson, Bölcskén, Szekszárdon és természetesen szinte valamennyi településen Nemzeti Összetartozás napi megemlékezést tartanak, és Bölcskén egyébként a szokásos kereteket elengedik.

Bögetés és kötetlen beszélgetés keretében emlékeznek meg bölcsként, tehát a nemzeti összetartozásról ma 18 órától a Dunaparti Csónakházban. Aztán Szekszárdon, június 4-én csütörtökön, azaz a mai napon 9 órakor lesz a megemlékezés a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából a Béla Király téren, az ország zászlónál, és Pakson pedig majd este 21 órakor lesz a Dunaparton, a Gesztenyefa soron a megemlékezés. Aztán a holnapi napon térzene lesz az Atomtéren, méghozzá fellép a ProArtis Művészeti Iskolának a klarinét zenekara, 4 órától 5 órától pedig a vonós zenekara. Úgyhogy nagyon-nagyon színvonalas produkcióra számíthatok, hiszen mindkét zenekart hallhattuk már fellépni korábban, és szuper jó, nagyon színvonalas produkciókat tudnak maguk mögött. Aztán Kalocsán holnapi napon lesz egy szobor avató, méghozzá Nagy Idai Sztojka Ferenc író, költő műfordító mellszobrát avatják majd fel, melyet Kállai András szobrászművész alkotott. Ez 11 órakor lesz megtartva, akkor kerül rá sor Kalocsán a Búza piac téren. Tovább menve, június 6-án falunap lesz, méghozzá nem máshol, mint Dunakömlődön, ahol halászléfőző verseny lesz, de például 2:30-kor Fekete László erős ember bemutatóját is megtekintetik az érteklődők. 3:30-tól a Dunakömlődi óvodások műsorát lehet megtekinteni. 4 órától lesz Parasztolimpia, 19 órától a Magyar Operett Társulat lép fel, és 20 órától pedig a Bestiák zenekar koncertjét lehet meghallgatni, utána 21 órától MC Haver és a Teknő lép fel, és 22 órától pedig DJ Anzló fogja majd szolgáltatni a talpalávalót. Úgyhogy igazi bulis hétvége lesz Dunakömlődön, érdemes lesz kilátogatni tehát. Tolnán pedig június 6-án szombaton délután 3 és 19 óra között az Altaripa szabadidőparkban egy ilyen utógyerek nap lesz, ami szintén nagyon jó hír azoknak, akiknek kisgyermekük van. Ha esetleg kisgyermekes programra vágytok, lesz kézműves foglalkozás, ügyességi labirintus játék, füstsátor, légvár, trambulin, és hát mindenféle jó, ami a gyerekeket le tudja kötni akár órákon keresztül is. Természetesen az arcfestés az, ami elmaradhatatlan most is, de vattacukor és kürtös kalács is lesz. Június 6-a egyúttal Pakson a vízi nyílt nap az Atomerőmű Sportegyesület szervezésében a Csónakháznál, amiről beszélgettünk Ignics Mártival és Tóth Marcival, a szervezőkkel a héten már, és ugye ezt megtudtuk, hogy gyakorlatilag át fognak evezni a Duna túloldalára, a homokos Dunapartra, ahol lesz bár és különböző játékok, strandfoci, strandröplabda, sárkányeregetés, tehát egy ilyen igazi jó hangulatban és egy ilyen igazi beach hangulatban telő vízi nyílt nap lesz 10 és 18 óra között. Aki szeretne, az menjen nyugodtan ki a Csónakházhoz, 4-6 személyes kenukkal és sárkányhajóval fogtok átmenni, kormányost azt a sárkányhajóhoz biztosítanak, és természetesen az átevezéshez mindenféle segítséget és mentő mellényt is megkaptok. Nem kell félni a Dunától, az a lényeg, szuper, hogy itt van mellettünk, csak egyszerűen ki kell próbálni egyszer. Aztán Kalocsa június 5 és 7-e között, azt a mindenit, rengeteg program van, most ez az utolsó, amit elmondok, de június 5-e és 7-e között a 34. Kékmadár Fesztiválra kerül sor Kalocsán, ahol szenzációs fellépők lesznek péntektől vasárnapig, többek között fellép a Győri Filharmonikusok zenekara, a Budapest Jazz Orchestra Tóth Verával, de lesz többek között Ivan and the Parazol koncert is, és például fellép majd a vadon leső dalokkal Grillus Vilmos gyermekműsorával is.
Szóval, rengeteg jó program van a héten.

0: Egyetlen egy dolgotok van, kiválasztani, hogy melyikre menjetek, sőt, ha lehet, akkor menjetek el többre is. Akár próbáljátok meg összeegyeztetni, azért meg lehet ezt is talán oldani. A lényeg, hogy ha elmentek, akkor érezzétek nagyon jól magatokat, és természetesen meséljétek el nekünk is az élményeiteket, hogyha vannak. Most pedig akkor ennyi volt a programajánló, megyünk tovább. Ha pedig még több programot szeretnétek tudni, akkor menjetek fel a paksfm.hu/programajánló menüpontra, ugyanis egészen decemberig vannak már programok fönt, Paksról, Kalocsáról, Szekszárdról, Bölcskéről, Simontornyáról és Tolnáról is, úgyhogy érdemes ránk nézni.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: neked velünk!
1: Mielőtt Robinak átadom a terepet, előtte gyorsan elmondom, hogy mi a helyzet az utakon. Nos, szerencsére továbbra sincsen a vételkörzetben baleset. A vételkörzeten kívül, ahogy elnézem, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ott a 40-es és a 20-as kilométer között a külső sávban lassulás van, szakaszos torlódás alakult ki Óbarok és Bicske között. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében egy kamion és két személygépjármű ütközött. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás több kilométer hosszú, és ezeken kívül, ezeket leszámítva, balesetről nem tudunk az utakon, és a szokásos útépítések az M6-os autópályán Érdnél, illetve a Pécs felé vezető oldalon a Bonyhád és a Szekszárd-Gemenc csomópontnál vannak útépítések, ezeknél félpályás lezárásra lehet számítani, aztán a 6-os számú főúton Hirt határában például egy csomópontot építenek a 187-es kilométernél, így mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Ezen kívül pedig a Duna túlsó partján az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostak között, a 72-es és a 77-es kilométer között Solt belterületén, a 86-os kilométernél Baján, a 159-es és a 162-es kilométernél pedig Bátmonostor átkelési szakaszán időszakosan útszűkületre lehet számítani, ami nehezíti a közlekedést, és ezen kívül az 53-as főúton akasztó átkelési szakaszán a főutcában kátyúznak, a 17-es és a 18-as kilométer között a munkaterületnél lezárják a fél útpályát, és az 54-es főúton császártöltésnél ma kátyúznak, a 70-es és a 78-as kilométer között számítsatok sávlezárásra és jelzőrös irányításra, ha esetleg arra utaznátok.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közlése szerint a férfi szerda hajnalban hunyt el, írja az MTI. Hétfőn összeomlott egy 4 emeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetái belső sérüléseket szenvedett. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályon kezeltek. Az erőfeszítések ellenére az áldozaton sajnos nem tudtak segíteni, a férfi szerda hajnalban elhunyt a kórházban. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság hétfőn azt közölte, a székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forintot pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Babics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. Új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub ad műsort, amit Fekete László erős ember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operett Társulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a bestiák, valamint MC haver és a teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Anzló zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán. Egy tűzesethez és 3 műszaki mentéshez vonultak a Tolna vármegyei tűzoltók június 2-án kedden, adta hírül a katasztrófa védelem. Mintegy 200 négyzetméteren égett hulladék kedden délután a Cikói hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos, valamint a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek egy erőgép segítségével megbontották az égő hulladékot, majd 2 vízsugárral eloltották a lángokat. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utcában egy társasházi lakás erkélyéről kisméretű betondarabok hullottak a járdára. Mecseknádasdon egy útra dőlt fa akadályozta a közlekedést, míg Tolnán egy segédmotoros kerékpáros szenvedett könnyű sérülésekkel járó balesetet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsora. Élesztő.
1: Folytatódik az élesztő, és itt van már velem a vonalban Fesztbaum Béla, Jászai Mari díjas magyar színész, a Grundtvig Színházi fiúzenekar megálmodója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is.
1: Hát köszönjük, hogy szakítasz ránk időt, gondolom elképesztően be lehetsz táblázva, mert ahogy nézem, 12 darabban játszol a Víg Színházban, ami hát elképesztő számnak tűnik, úgyhogy külön öröm számomra, hogy így is van időd arra, hogy egy kicsit beszélgessünk, és az apropó pedig az, hogy a Víg Színházi fiúzenekar újra színpadra áll, majd június 28-án a Budapest Parkban. A Grundtvig Színházi fiúzenekar ötletgazdája és megálmodója vagy, ugye így konferáltalak fel. Én arra kérnélek, igen, hogy először idézzük fel egy kicsit a kezdeteket. Hogyan jött létre, hogyan jött az ötlet, és egyáltalán mikor pattant ki ez a te fejedből?
2: Igen, tulajdonképpen az történt, hogy ugye mielőtt a zenekarról beszélünk, két mondatot kell beszélnünk a Víg Színház Pál utcai fiú című előadásáról, mert hát minden ahhoz köthető, vagy hát onnan indul minden. Ugye ez egy 10 éves bemutatója a Víg Színháznak, 2016 novemberében állítottuk először színpadra, vagy akkor volt a bemutatója, és tulajdonképpen a bemutatón és az azt követő néhány előadáson egy olyan különleges élménnyel találkoztunk mi színészek a színpadon, a nézők felől, a nézőtér felől, ami főleg az előadás végén, ami sokkal inkább hasonlított egy rockkoncerthez, mint egy színházi előadás végéhez, vagy egy tapsrendhez. Olyan elementáris erővel hatott, és hál' Istennek hat mind a mai napig a nézőkre ez az előadás, hogy ami tulajdonképpen egy kicsit több, mint egy sikeres zenés előadása egy színháznak. Az sem lenne kevés, de valahogy a Pál utcai fiúk a Vígben valami többet, valami pluszt, valami magasabbat képviselt a bemutatóján, és azaz követő években, és mondom még egyszer, hál' Istennek azóta is. És azt éreztük ott néhányan, bár az ötlet az én fejemből pattant ki valóban, mikor az egyik előadás után félrehívtam a srácokat a Víg Színház büféjében, vagy társalgójában egy márványasztal köré, hogy ez az előadás valahogy nem érhet véget a tapsrendnél. Ezt az előadást valahogy folytatnunk kellene, vagy ezt az előadáson kialakult hangulatot, ezt az érzetet a közönség és a színpad között, a közönség és a színészek között, ezt valahogy tovább kellene vinnünk, tovább kellene játszanunk, tovább kellene ezt a kapcsolatot tartanunk a színház falain túl is akár. És hát így született meg az ötlet, hogy srácok, mit szólnátok, ha alakítanánk egy rockzenekart? És az a csodálatos helyzet állt elő, hogy a fiúk, akiket magam köré odahívtam ehhez az asztalhoz, persze mindegyikőjükről tudtam, hogy zenél, nem is rosszul, ki többet tanult, ki kevesebbet, kinek milyen zenei múltja van, de mindenkiben van egy pici rockzenész is a zenészség mellett, és mindenki nagyon boldogan és lelkesen mondott igent 2017, azt hiszem, hogy tavaszán, így van, valamikor március környékén, és akkor 2017 május 1-e a Víg Színház születésnapján stílszerűen a Víg Színház előtti lépcsőkön, ott egy ilyen szabadtéri helyzetben ez a zenekar meg is alakult, és hát hál' Istennek azóta is nagyon nagyon nagy örömmel találkozunk a közönséggel ennek az apropója kapcsán, hogy mi egy kicsit a Pál utcai fiúk színészei vagyunk, de most rockzenészként találkozunk a közönséggel, és rockzenészként állunk a színpadra, ha éppen olyan nagy színpadra is, ami óriási megtiszteltetés és hatalmas lehetőség, hogy a Budapest Park színpadán is megmutathatjuk magunkat, idén már harmadik alkalommal.
1: Azért a Paks FM hallgatói kedvéért név szerint nevezzük meg, hogy kik vannak a csapatban.
2: Természetesen is boldogan mondom, tehát a Grundtvig Színházi fiúzenekar tagjai, Ember Márk, kedves kollégám, aki ebben a pillanatban már a Víg Színház, de nem a Víg Színház kötelékébe tartozik, de a barátság töretlen és megmaradt, és hát időnként azért a Pál utcai fiúk előadást is játsza azért még. Tehát Ember Márk, Wunderlich József, Medvecki Balázs, Zoltán Áron, és jó magam, Fesztbaum Béla, így vagyunk mi a Grundvig Színházi Fiú Zenekar.
1: Igen, és említetted, hogy azért itt a rockzenész oldalatokat mutatjátok be, és hogyha jól tudom, a zenekar tényleg több is egy egyszerű szórakoztatásnál, már-már mondhatjuk, hogy egyfajta kulturális missziót, ilyen zenei értékátmentést is végeztek. Ez alatt mit kell érteni?
2: Tulajdonképpen ha a repertoárunkra kérdezel, vagy hogy miket adunk, uh-huh. vagy miket próbálunk átadni ezen az estén, mindenféleképpen a koncertünk alapját a Pál utcai fiúk zenei anyaga képezi egyébként, a Pál utcai fiúk című előadás, vagy zenés játék zenei anyaga, ebből játszunk a legtöbbet, vagy hát ez a gerince, és ezt nagyon vágya is tőlünk a közönség, és hát nem is kérdés, hogy ezeknek a daloknak el kell hangzania. Ráadásul ezek a dalok egyébként nagyon jól állnak egy ilyen gimnáziumi rockzenekarnak, mint amilyen mi vagyunk. Ugye a színdarabban én magam játszom a Rácz tanár úr szerepét, én vagyok az egyetlen felnőtt, a Janó, a Grund őre mellett a darabban, tehát a tanár, a felnőttek világát, a tanárok világát én képviselem a darabban, úgyhogy ezért is egy ilyen gimnázium vagy iskolai rockzenekar tulajdonképpen a miénk, diákok és tanárok együtt játszanak benne. Szóval játsszuk a darabnak a dalait, és játsszunk nagyon sok Vígk Színházhoz köthető dalt még, ugye kihagyhatatlan a Grundvig Színházi Fűzenekar repertoáriából Dés László életműve mellett a másik jelentős Vígk Színházi zeneszerző, házi szerzőnk, ha szabad ezt mondanom, életműve, a Presser Gáborra gondolok, tehát itt vannak LGT-k, más presszerek, képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, ennek a világa is megjelenik az előadásban, és vagyis hát a koncertünkben, és hát ehhez képest pedig természetesen nagyon sok olyan rockzene a magyar vagy akár a külföldi klasszikus világából, amit mind az öten nagyon kedvelünk és szeretünk, és megmutathatjuk benne valóban a rockzenészi vagy a zenészi képességeinket, vágyainkat, és kiélhetjük benne az összes ilyen ide vonatkozó örömeinket és jó érzetünket, és hát a közönség hál' Istennek nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel tart velünk mindig, és hál' Istennek ez a közönség egyre bővül az elmúlt 9 évben tényleg nagyszerű koncerteken vagyunk túl, és csodálatos találkozásokkal a közönséggel. Nem jön össze nagyon gyakran, ez egy különleges ügy, és hát ahogy megy előre az idő, egyre több munka van, egyre több felé mennek a karrierek, egyre több kihívás van mindenkinek az életében, szakmailag és magánéletében egyaránt, úgyhogy összeegyeztetni ezt az ügyet nem könnyű, de azért néhány alkalommal összejön még. Ezen a nyáron egészen pontosan 6 alkalommal tudunk színpadra állni, és nagyon örülök, hogy ez a 6 alkalom ez összejön és létrejön, és még egyszer mondom, ennek egyik ékes és legszebb állomása, és igen előkelő állomása lesz majd a Budapest Park színpadon.
1: Ez egészen biztos. Egyébként most, ahogy itt soroltad vagy ezt a repertoárt, akkor itt tényleg én is libabőrös lettem, hiszen ezek szenzációs művek, illetve szenzációs dalok egyébként. És hát pont ahogy mondtad, hát ez fordult meg nekem is a fejemben, hogy te ugye magad 12 darabban játszol a Pál utcai fiúkban, a Dzsungel könyvétől az Államtitkár úron keresztül egészen a Pál utcai fiúkig, Wunderlich József is 10 fölötti darabban játszik, Ember Márk szintén ugye már egy másik színház kötelékében, de hát hogy van nektek időtök próbálni, tehát ezt én elképzelni nem tudom. Nálatok valami más időkeret van, vagy 48 órából áll egy nap, vagy ezt hogy tudjátok beilleszteni tényleg?
2: Nagyon jó a kérdés, szemfüles és igazán jó kérdés. Nézd, még egyszer mondom, rendkívül nehéz összeegyeztetni, de valahogy eddig még mindig össze kellett jönnie a koncerteknek is, és annak a néhány próbának is, amikor erre felkészülünk. Az biztos, hogy nagyon, nagyon jól jön ezeken a próbákon, ezen a néhány alkalommal, ami valahogy ezt össze tudom hozni, és össze tudom trombitálni a srácokat, hogy színházból jövünk, ahol gyakran nagyon gyorsan, praktikusan és lényegre törően kell dolgozni, tehát egy hasznos óra, vagy egy hasznos másfél óra, úristen, micsoda érték az, hogyha összejön és megtaláljuk, akkor az ott valóban egy nagyon hasznos és intenzív munka. Tudjuk, hogy nincs több időnk, tudjuk, hogy lehet, hogy legközelebb csak fél év múlva jön akár össze, tudjuk, hogy az a 2-3 próba akár az egész nyárra szól, tehát ezeken a találkozásokon, amikor próbálunk, és a csoda folytán ez mégiscsak összejön, akkor nagyon intenzíven és jól egymásra figyelve, és régi barátsággal és régi energiákkal folyik a munka, és készülünk. És készülünk arra is például, hogy ugye az imént említett repertoárt még nem helyeztem el, hogy egyébként van 2 darab saját számunk is már, amit az elmúlt években mi magunk írtunk, és egyébként nagyon kedveli a közönség ezeken a koncerteken. És nem kizárt, sőt, egyre több jel mutat arra, és bízom benne, hogy így is lesz, hogy most pont ezen a Budapest Parkos koncerten új saját dallal is megörvendeztethetjük a kedves közönségünket. Egyel szinte biztos, még az sem kizárt, hogy 2-vel, de óvatosan nyilatkozom. Úgyhogy valahogy még ez is, ez a fajta kreatív munka, vagy ez a fajta játék, ez a zenei játék is belefér ennek az alapvetően feldolgozás zenekarnak az életébe, hogy saját dalokkal kísérletezzünk, vagy azzal próbálkozzunk. Reméljük, hogy a Parkban ez is összejön.
1: Hát elképesztőek vagytok tényleg, szóval ez is belefér, hihetetlen. Annyit még azért árulj el, kérlek, mert tényleg azt hiszem, hogy a legjobban ez mutatja ennek a darabnak, már a Pál utcai fiúknak az erejét, hogy ennyire sok felé vagytok, és mégis képesek vagytok azért időről időre összejönni és próbálni. Tehát ez azért azt kell, hogy valahogy ez a csapat, ami ott az ősbemutatókor kialakult, ez egy nagyon összetartó, egymást nagyon-nagyon szerető csapat legyen, és talán ebben része volt annak is, hogy ez a darab olyan, amilyen. Ti gondoltátok volna akkor, amikor ennek az ősbemutatójára készültetek, hogy ez egy ilyen utazás lesz a számotokra, hogy 10 évvel később is még tömegeket mozgat, meg hát most néztem a Víg Színházban, nincs gyakorlatilag szabad hely a hátralévő előadásokra, tehát
2: nincs, tömve. Nincs, hál' Istennek, és hogyha a színház kiírja majd a következő havit, és az azt követő havit, mondjuk azt a 3-4-5 előadást, ami egy hónapban belefér, akkor tulajdonképpen azok is, hál' Istennek, azt kell mondanom, hogy órák alatt, de legalábbis, nem tudom, 1-2 nap alatt, 24-48 óra alatt elfogy több ezer jegy, most már évek óta. Nézd, nem gondoltuk, tehát az ember nem gondol erre. Azt lehetett sejteni a munka közben és a próbák alatt, hogy készülődik valami fontos. Azt lehetett természetesen tudni, hogy az alkotók, és nagyon boldog vagyok most, hogy erről beszélhetek, hogy a Pál utcai fiúk előadás alkotói csapata egy különleges tehetségű és nagy tapasztalatokkal megáldott gárda lesz. Ugye Geszti Péter a szövegíró, a dalok szövegírója, a Dés László a zeneszerző, Marton László a Vixens legendás rendezője és igazgatója állított a színpadra a darabot. Nagyon sok zenéssel, a tapasztalattal a háta mögött, ugye ő rendezte annak idén a Padlást, ővé volt a Képzelt Riport, tehát hatalmas zenés tudással, a díszlet, a jelmez, a mozgás, maga a példány, Grecsó Krisztián munkája, a dramaturgi munka, és elnézést, hogy minden alkotót vagy alkotótársat név nélkül nem említek meg, de tényleg mindenkinek a tapasztalata és az ügye benne volt ebben, jó csillagzat alatt született, és hát egy fontos összetevőjét mindenképpen meg kell említenünk ennek az egésznek, amiről ma beszélünk, a zenekarról is akár, és természetesen magáról az előadásról. Ő pedig nem más, mint a szerző, Molnár Ferenc, és az eredeti alapmű, a Pál utcai fiúk, ami azt kell mondanom, hogy az egyik legcsodálatosabb magyar irodalmi alkotás. Fantasztikus módon beszél hazaszeretetről, egymásba kapaszkodásról, árulásról, kibékülésről, mindezt a gyermekek vagy a gyerekek, a fiatalok világán keresztül, de örökérvényűen és nagyon pontosan beszél egy városról, az ahhoz fűződő viszonyról, és hát Molnár Ferencnek nagyon sokat köszönhet ez az előadás, és hát nagyon boldogok és büszkék lehetünk, hogy nekünk van egy ilyen szerzőnk, egy világhírű szerzőnk, akinek a regénye most egy ilyen formában, a Pál utcai fiúk főcímű regénye egy ilyen színházi előadás formájában évtizedekre, azt hiszem, hogy meghatározza a Víg Színház sorsát, vagy sikerességét, és hogy tényleg ebből az egészből, nek a köpönyegéből még egy olyan rockzenekar is kibújhat, a Grundvíg Színház fiúzenekar, ami egy rockkoncerten keresztül viszi tovább és élteti a Grund ügyét, az összetartozás, a barátság és a közös játék ügyét és örömét.
1: Hát abszolút, abszolút egyetértek veled, és tök jó, hogy ez még így van, és remélem nagyon sokáig így is lesz. Nagyon szépen köszönöm akkor, hogy itt voltál, és rendelkezésünkre álltál. És akkor sok sikert kívánok nektek. Tehát akkor június 28-a Budapest Park, Grundvig Színházi Fiú Zenekar koncertje.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
1: Rendben. Köszönjük szépen, további szép napot.
2: Nagyon köszönöm, minden jót!
1: Feszbaum Bélával, Jászai Mari Díjas magyar színésszel, a Grundvig Színházi Fiú Zenekar megálmodójával beszélgettünk, most pedig zenével folytatjuk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
3: Csónakos, itt leszek. Barabás, itt leszek. Nemecsek, itt leszek. Leszik, itt leszek. Richter, itt leszek. Weiss, itt leszek. Csele, itt leszek. Kolnai, itt leszek.

olyan dalokat játszunk nektek, amelyek mosolygóssá teszik a hétköznapjaitokat. Paks FM. Összeköt. Let me tell you.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokád, írja az MTI. Az elnök egy szerdán megjelent podcast interjúban kifejtette, fennáll a lehetősége annak, hogy a szeptember 7-i nemzeti ünnepkor, Labor Day idején még életben lesz a blokád, ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint a tárgyalások Iránnal gyorsan haladnak, és optimizmusát hangoztatta, hogy gyorsan megállapodás születik, valamint ismét azt hangoztatta, hogy az alapvető cél Iránt megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Immár negyedik hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján az MTI-vel a jóautók.hu. Májusban 12 382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61 092 külföldről származó autót regisztráltak, mintegy 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51 542-nél. Április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forintárfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézték a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi nyugdíjas klubad műsort, amit Fekete László erősember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operettársulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a bestiák, valamint MC Haver és a teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Onslow zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán. Bűnösnek találták azt az ápolót és orvost, akiket egy kórházba került Down-szindrómás páciens haláláért tettek felelőssé, közölte a Szekszárdi járásbíróság. Az eset még 2020. október 25-én történt a megyei kórházban, ahol a második rendű vádlott vizitre köteles orvosként dolgozott. Az előző este a fertőző osztályra felvették a Down-szindrómás sértettet, akinek édesanyja telefonon közölte az orvossal, hogy gyermeke nehezen tud nyelni, így csak pépesételt tehet. Az információt az orvos rögzítette a korlapon. Az ápoló, aki az ügyben az elsőrendű vádlott lett, a beteg etetésére készült, amikor észlelte, hogy nem áll rendelkezésére a pépes étel. Megkérdezte az orvost, hogy megetetheti-e a felkínált rizses ragúval, az orvos pedig jóváhagyta a kérést. Miután az ápoló befejezte az etetést és elmosta az evőeszközöket, akkor észlelte, hogy a páciens fulladozni kezdett. Az orvossal együtt próbálták szabaddá tenni a légutat, már az áldozat újraélesztését is megkezdték, de sajnos nem jártak sikerrel. A beteg fulladásos agybénulás következtében hunyt el. Az elsőfokú ítélet az ápolót felmentette, mivel nem találtak bizonyítékot arra, hogy az előírást megszegte volna, az orvos pedig egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. Hétfőn azonban másodfokon megváltoztatták az ítéletet. Az ápolót bűnösnek találták és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélték. Az orvos mivel felelős volt az áldozat étrendjének meghatározásáért, szintén foglalkozási szabály sértett. Az ápoló és védője a döntést fellebezéssel fogadták, az ügy tehát a pécsi ítélőtáblán folytatódik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatódik az élesztő, és ez a felnyögés, ez Márkusz Dalán volt, aki megérkezett hozzám a stúdióba. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, csak énekeltem a végén.
1: Igen, igen. Bolondaki sír egy lány után. Hát figyelj, friss élményem a TNT koncert a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválról, úgyhogy most ez így beégett a fülembe az összes TNT dal, amit ott hallottam.
2: Kiváló muzsika.
1: Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon jó, így visszarepít a 90-es években, meg a 2000-es évek elejére abszolút. Na, viszont hát veled ugye a paksi programokról lesz szó, hiszen itt a nyáron ti nagyon sok programmal készültök a Csengely Dénes Kulturális Központtal, de mielőtt erre rátérünk, kérlek egy kicsit tekintsünk vissza itt az első fél évetekre, vagy az eddig első 5 hónapotokra, ugye rengeteg program volt, én azt gondolom így külső szemlélőként, meg résztvevőként, hogy nagyon sikeresek is voltak itt, függetlenül attól, hogy a város napján egy kicsit az idő a második napon bezavart, de ettől függetlenül szerintem egy szuper hétvége volt az is. Te hogy láttad, illetve mik a tapasztalataitok?
2: Én is így gondolom, hogy rengeteg programunk volt, és összességében nagyon jól lementek az első fél évben. Hát ugye befejeződött a színházi évadunk,

0: ünneplünk itt a 6. hónap 4-ét, azaz a mai napot rögtön a nemzeti összetartozás ünnepével ünnep, hát ez semmiképp nem ünnep, rendezvényével fogjuk kezdeni ma. 9 órakor mindenkit szeretettel várunk a Dunaparton egy rendkívül izgalmas, gyertyafényes és fáklyás, többet egyelőre nem szeretnénk elmondani, rendezvényre. Este 9 órakor a Gesztenye fasornál várunk mindenkit. 6-án a Dunakömlődi falunappal folytatódik ez a rendezvény sorozatunk tulajdonképpen, ahol a Bestiák, Fekete Laci és MC Haver és a Teknő lépnek fel. Majdnem olyan jó, mint a TNT. De nagyon-nagyon szeretik, és kérték, hogy ilyen jellegű előadók érkezzenek a falunapra.
1: Szerintem egyébként nem kell szabadkozni, mert hogy ezek a 90-es évekbeli zenekarok, ezek szerintem a mai napig megmozgatják az embereket, és hát óriásit lehet rájuk bulizni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó választás. Igen, egy kicsit én azt érzem, igen. Na bocs, hogy közbevágtam.
0: A Dunapart téged is vár sorozatunk, ugye az most már elindult, és tart majd egészen szeptember közepéig, aminek lesznek különféle állomásai. Az első az 6. hónap 12-én a Budapest Track and Roll Band érkezik hozzánk a hajó színpadra. Fenyő Miklós örökségének tulajdonképpen ápolói, és Pintácsi Viki, Szandinak a nővére, talán testvére az biztos, az énekesnő, és egy szenzációs Fenyő Miklós dalokból, Neotonból, Neoton, hülyeséget beszélek, bocsánat.
1: Hungária,
0: igen. A Neoton az már egy sor alatta volt, és ránéztem, és kimondtam. Igen, tehát, hogy ezt a produkciót lehet megnézni a Dunaparton. 19-én, egy héttel később pedig a Jazzhajó elnevezésű rendezvényünk lesz szintén itt a hajón. Itt annyi a különbség, hogy itt a nézőközönséget is felvárjuk a színpadra. Ez már teltházas, 70 főt tudunk leültetni, ők már megvásárolták a jegyüket, de én azt gondolom, hogy a partról lehet ugyanúgy élvezni a zenét, vagy esetleg betekinteni, hogy néz ki itt, ételt és italt is kínálunk a jazzzenéhez. Én itt írtam érdekességként olyanokat, hogy paradicsomos polipragú, gorgonzolás málnával és málna ecettel ízesített feltét, és kacsamáj, függés, mustáros.
1: Ja. Ez nagyon, nagyon különleges, nagyon egzotikus.
0: Házi kovászolt bagetre fogjuk ezt feltállalni, adunk 2 üveg bort, egy üveg szódát, egy 4 fős asztalt, és közben a színpadon lehet élvezni a koncertet, és ezt követően pedig egy ilyen kis DJ-s jazzfunkos levezetést terveztünk, és nagy volt rá az érdeklődés, hál' Isten nagyon gyorsan, talán másfél nap alatt, vagy 2 nap alatt elfogytak rá a jegyek, és jelezték többen, hogy szeretnének ilyen részt venni, és akkor úgy gondoltuk, hogy az idei évben még mindenképp megpróbálunk egyet ide, és esetleg egy másikat valami másik magasan fekvő területre, például a Csengei tetejére, hogy rá tudjak rögtön kanyarodni a 26-ai rendezvényünkre, ami az Atomtéren lesz. Ugye, amit említettél, hogy elmaradt a Cotton Club Singers és az esti DJ a Városnapján, azokat a rendezvényeket, így, hogy sikeresen időben le tudtuk mondani, át tudtuk helyezni, még mielőtt elindultak volna, és a pakolás meg a költségbe került volna a zenekaroknak. Így júli 10-én, 7. hónap 10-én a Dunapartra érkezik a Cotton Club Singers. Itt lesz egy kis meglepetésünk még pluszba. Itt azt kell elképzelni, hogy a Cotton Club a legnagyobb verziójával fog érkezni, 10 zenész, 5 énekes, óriási produkció lesz, az említett meglepetéset pedig hagyjuk egy kicsit később.

0: többre, és az elmaradt DJ-t pedig 26-án, tehát az 6. 26-án az Atom téren, illetve a Csengei tetején fogjuk megtartani. Kuki DJ úr mellé a Tessényi Norbi, és DJ Giko fog érkezni, és hárman ők fölmennek a Csengei tetejére, mi őket kamerával fölvesztük, és kivetítjük a Csengei oldalára, és lent pedig egy bor mostrával, büfével, street fooddal egybekötött táncos estét tudunk tartani a kilátogatókkal közösen.
1: Na hát én azt hittem egyébként, hogy ez a tetőbuli, ez olyan lesz, hogy mi is fönt leszünk a tetőn, de akkor ezek szerint a DJ-k lesznek fenn a tetőn, és mindenki más pedig lent az Atom téren, ha jól értem.
0: Így van. A tervek között az szerepel, hogy ezt a boros rendezvénynek az egyik állomásán le fogjuk OSB lapokkal fedni a tetőnek egy részét, és akkor ott is szeretnénk tartani egy ilyen boros rendezvényt, úgy, mint a Jazz hajónál.
1: Csak egy gondolat erejéig még térjünk vissza erre a jazzes hajó, jazzhajós koncert, nem is tudom, ilyen vacsi, vagy
0: katona, rendezvényre. Soldier.
1: Igen, hogy egyébként ez egy baromi jó kezdeményezés, tök jó szerintem, hogy végre egy picit belakjuk azt a rendezvényhajót, és ugye eszembe jutott, hogy még nem is feltétlenül csak hétvégén, hanem egy hétköznapi, mit tudom én, estére 6 és 8 között is egy tök jó lenne egy ilyen naplevezetésnek egy ilyen kis beülünk, iszunk egy, tudom én, üdítőt, eszünk pár falatot, közben megy valami finom halk zene, nem tudom, szóval hogy ez valahogy annyira jó lenne tényleg kihasználni ezt a jó kis Dunapartot, ami ott van, és azt szerintem olyan régóta várat magára, hogy tök jó, hogy ezt most így elkezdtétek, és talán az, hogy egy-két nap alatt betelt, az azt mutatja, hogy erre van igény az emberekbe, és van erre a különleges helyszínre van fogadtatás. Na, tovább menve, akkor ugye most július 10-ét említetted, hogy akkor érkezik a Cotton Club Singers, és azért a nyár hátralevő része is gondolom már jól tele van.
0: Persze, közben olyan kis dolgokat valósítunk meg végre újra. 2020 óta szünetelt ugye a határon túli olvasótábor, amit Cseresznyésben nem is tudom, 27-8 éven keresztül ment már, de akkor a Covid után a gazdasági helyzet, az ukrán háborúnak a menekültjei ott voltak elszállásolva, és valahogy soha a tavalyi évben ők nem értek már rá, az idei évben hál' Isten összejön, és közel 40 gyermekkel, akik Viskről, Zentáról, Kézdivásárhelyről érkeznek, tartunk egy ilyen nagyon jó kis irodalmi tábort 10 napon keresztül, de közben Cseresznyésbe is, erről beszélek, igen, Dunakömlődön is lesznek táboraink, és elindul a sóstói táborunk is 28-ától. Fogadunk egy lovasbandériumot Cseresznyésbe a Mohács 500 kapcsán, szóval folyamatosan zajlik nálunk az élet, és el fogunk érkezni, igen, az augusztus 20-ai rendezvényhez, ami 3,5 napos lesz. 18-án este szeretnénk elindítani egy valami nagyon jó mozifilmet, amiben majd kérni fogjuk a hallgatóság segítségét.
1: Szavazni lehet?
0: Lehet szavazni, igen. A tavalyi évben a Hogyan tudnék élni nélküled magasan nyert. Azt vetítettük, idén egy kicsit bizonytalanabbak vagyunk, de azt volt az ötletem, hogy a Hogyan tudnék futni nélküled című film, az biztos nagy siker lenne. De szóval ebből majd kérünk egy kis segítséget. És hát itt a fellépők között Méringer Marci, Párnográszt, Neoton Familia, Dániel Figergő, lesz tribute zenekarunk, Red Hot Chili Peppers játszanak ottan-ottan éven, paksi kötődéssel, Josie
1: nevét, az kapcsolódik, igen.
0: Fémjelzi, így van, a Veracruz. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég színes, változatos tehát természetesen lesz néptáncunk is, a már megszokott tűzvirágtánc együttes, 20-án kenyeret fogunk szentelni. Úgyhogy egy komoly 3,5 nap elé nézünk ott is.
1: Ó, a tavalyi az annyira jó volt, úgyhogy én már ezt nagyon várom, és az a kertmozi, vagy hát nem is tudom, minek neveztél, Pagony, közösségi térnek,
0: azt
1: és
0: is, akkor azt is megváltoztattuk idén, nem ott lesz, nem úgy lesz.
1: Na, hol lesz?
0: Hát ezt még nem szabad
1: elmondani. Nem szabad elmondani? Nem.
0: Megpróbáljuk az egészet egy kicsit jobban koncentrálni egy helyre.
1: Értem. Jó, hát figyelj, szerintem nagyon várjuk, mert nagyon jó volt a tavalyi Szent István napok is, úgyhogy, és most akiket mondtál, fellépőket, szerintem ez tényleg megint az van, hogy fiatalabb generációk, idősebb generációk, tehát igazából mindenki megtalálja azt, amit úgy igazán szeretne, és amire ő ki tud menni. Oké, ez volt tehát augusztus 20-a, és akkor még a szeptember elejére egy picit ugorjunk, mert hogy ott pedig szintén egy nagyon jó és nagyon színvonalas rendezvényetek van minden évben, ez pedig nem más, mint a Borbála, és gondolom idén is lesz.
0: Igen, 9. hó 3-tól 5-éig, csütörtök péntek szombati napon, Bálák között Borral, a Sárgödörtéren, ugye a tavalyi évben kiderült, hogy ott is nagyon jól működik a rendezvény, és többen is voltak, mint itt az Ase melletti területen. Igaz, hogy egy kicsit kinyitottuk a Bálát, és már nincs az az igazi teátrum hangulata, viszont így a közönséget is jobban ki tudjuk szolgálni. Nagyon változatos programot szeretnénk ide is összeállítani. Valószínűleg azért a népzene fogja az ívet húzni, de az elég változatos formában, itt ebben lesz tánc, lesz benne színház, lesz benne balkáni népzene, és nagyon finom dolgok készülnek. Most a jövő héten lesz egyeztetés a Sárgödörtéri Préshez tulajdonosokkal, és szeretnénk a legalább a tavalyi színvonalat hozni.
1: Azért valami jó kis rockzene is legyen már, hogyha Bor és ott a Sárgödör téren egyszerűen, tehát tavaly is az szenzációs volt a Rudán Joe és a Kalapács József koncert, úristen, tehát egyszerűen még most is kiráz a hideg, hogyha arra az előadásra gondolok. Nagyon is ment, igen, több százezren tekintették meg tényleg a kis videókat is, amik készültek róla, de hát ez a két ember úgy tud énekelni, hogy szerintem nagyon kevesen tudnak úgy élőben, úgyhogy egy kis rockzenét azt csempészeket belelépzik.
0: Egyébként van egy olyan zenekarunk, ami alapvetően a népzenére épül, de kőkemény rockos elemek.
1: Igen?
0: De szerintem ezt el is árulhatjuk, hogy a Kacaj zenekar biztosan ott lesz a fellépők között, pécsi zenészek, óriási, tényleg bámulatos muzsikát. Ajánlom mindenkinek, hogy ott már a helyszínen tudja énekelni, kezdje el hallgatni a Kacajt. Tényleg iszonyat minőségi zene.
1: Na, szuper. És akkor nem tudom, hogy esetleg a színházi évadról, amit már említettél így a beköszönésedet követően, hogy pár dolog megosztható-e, mert ha jól tudom, akkor itt is vannak ilyen újítás ötletek.
0: Igen, tehát a Latinovics és a Móricz bérlet mellé a szabad jegy bérletet is be fogjuk hozni, ami egy 3 előadásos új bérlet. Ez egy teljesen új jegytükörrel indul, itt a szabad rablás az erejétől lehetséges lesz. 3 előadást fogunk elhelyezni ebben a bérletben. Árában is mindenben egy olcsóbb kategória lesz, de leginkább azért, mert hogy itt nekünk is lehetőségünk van olyan együtteseket, vagy csoportokat, vagy színtársulatokat meghívni, akik hát tulajdonképpen olcsó pénzért eljönnek, vagy jóval olcsóbbért, mert hogy nincsen támogatásuk, és minden fellépés tulajdonképpen számít.
1: Igen.
0: Így van. És itt elsősorban ilyen független színházi darabokat szeretnénk mi meghívni, ez kölcsönösen jól jár mindenki ebben, mi őket támogatjuk, ők meg bennünket. Itt is megvan a két előadás, amit mindenképp szeretnénk, elvileg a harmadik is megvolt, de sajnos Scherrer Péter halálával ez már nem lesz. Na, a másik két előadásunk, vagy bérletünk pedig reméljük a megszokott formában.
1: Na, ez egyébként tök jó ötlet, ez megint csak egy nagyon jó ötlet, amivel most előálltok. Jó, figyelj, még annyit azért említsünk meg, mert van itt a Városkártya kapcsán egy, én úgy látom, hogy az emberek fejébe van egy kis zavar. Nekem is van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy hát ő neki nincs okostelefonja, de majd bemegy a Csengedénes Kulturális Központba, és akkor ott kér ilyen papíralapú kártyát, de ezt akkor tegyük rendbe, hogy nálatok kell, vagy ezt az önkormányzatnál kell kérni?
0: Én erről nem tudok semmit, hogy nálunk lenne erre lehetőség, ebben szerintem akkor futunk egy kört és egyeztetünk, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok jogosult arra, vagy mi nem vagyunk jogosultak arra, hogy leellenőrizzük az ő lakcímkártyáját. Tehát, hogy ezt az, én azt gondolom, hogy ez az önkormányzatnál működik most.
1: Na, ezért
0: jó,
1: ez fontos.
0: Jó, hogyha közben lesz, vagy alakul, akkor pedig igen, tájékoztatunk benneteket.
1: Igen, na, tehát akkor fontos, kedves hallgatók, hogy ha városkártyát szeretnétek, és nincsen okostelefonotok, akkor ne a Csengedénes Kulturális Központban, hanem Paksi önkormányzathoz fáradjatok be, és akkor ott tudtok kérni ilyet, amivel különböző kedvezményeket tudtok igénybe venni. Igazából fél percünk maradt, nem tudom, van-e még valami, amit szeretnél feltétlenül elmondani, vagy mindent elmondtunk, amit szerettünk volna.
0: Köszönöm szépen a kollégák munkáját, és nagyon sokat dolgoznak ők is, ugye ez négy helyszínen folyamatosan változó körülmények és környezetben nincsenek egyszerű helyzetben, de hál' Isten úgy látom, hogy mindenki imádja, mit csinál.
1: Ez így van, és mi pedig nagyon köszönjük nektek a szervező munkátokat és a sok-sok jó programot. Köszi Zalán, hogy itt voltál, és mi akkor köszönjük. Sok sikert kívánunk a nyári programokhoz, és majd hát természetesen az őszihez is, de majd még jössz hozzánk idén szerintem, és akkor az ősziekről pedig részletesen majd nyár végén beszélünk. Akkor most ismét zenével folytatjuk, Márkus Zalánnal beszélgetünk, a Csengedénes Kulturális Központ igazgatójával, és 8 óra után majd Mezősi Árpád érkezik hozzám, de nem közvetlenül 8 óra után, hanem 8:30-kor, szóval tartsatok velünk továbbra is.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: hogy maradjál.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK szerdán az MTI-vel. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek, pályázati felhívások változásait is, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a NAK keresőjében tették közzé. A kérelem beadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. A 33 utcát magába foglaló Paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
3: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mint az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
2: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
3: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt. Tehát ez egy plusz olyan technológiát is igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
2: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket. Béke címmel nyílik kiállítás Simontornyán, a paksi környezetükre figyelő alkotók kerámia műhelyének tagjai ezúttal a simontornyai várban mutatják be munkáikat. Az esemény hivatalos megnyitója ma délután 5 órakor kezdődik, ahol Gyöngyösi Olga működik majd közre. A paksi köfi csoport vezetőjének beszámolója szerint a simontornyai kiállítás megszervezése egy nagy közös munka, mivel a kerámiákat fel kellett szerelni, rögzíteni, továbbá mindennek meg kellett találni a maga helyét. Elmondta, ebben a múzeum munkatársai nagy segítséget nyújtottak számukra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve.
0: mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez még mindig az Élesztő harmad Gabival. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Remélem, odaértetek a munkába, különösebb gond és fennakadás nélkül, és ha már ott vagytok, akkor természetesen jó munkát kívánok nektek, és ne feledjétek felköszönteni Bulcsú nevű kollégáitokat, vagy ha esetleg valakinek a családon belül van ilyen nevű. Szerette? Akkor őt, ugyanis ma a Bulcsúk ünneplik a névnapjukat, akiket ezúton is köszöntünk, Isten éltesse őket, és természetesen mindenki mást, aki esetleg évfordulót, születésnapot, vagy bármilyen egyéb ünnepet ünnepel a mai nap folyamán. A folytatásban a Nemzeti Összetartozás napja kapcsán mondok el pár gondolatot, mert hogy, mint tudjátok, június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja, az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának az évfordulójára emlékeztető ünnepnapunk, és 2010. május 31-én fogadta el az országgyűlés, ebből az alkalomból egyébként Pakson, Szekszárdon, Bölcskén és itt a környékbeli településeken is különböző ünnepségek lesznek, ezek közül a legformabontóbb talán a bölcskei, amiről már beszéltem a programajánlóban nektek, mert hogy ők úgy gondolták, hogy nem egy ilyen hivatalos, nagyon merev ünnepséggel fogják megünnepelni ezt a napot, hanem egy közös sütögetéssel és egy kötetlen beszélgetéssel a Dunaparton, ami majd 6 órakor kezdődik a Dunaparti Csónakháznál, és ez nekem nagyon tetszik, ez a koncepció és ez az ötlet, úgyhogy szerintem ezt érdemes lenne itt Pakson is átgondolni a jövőre nézve, és Szekszárdon ma 9 órakor lesz, nem sokára kezdődik majd a megemlékezés, és Pakson pedig este 21 órakor a Dunaparton lesz egy ilyen ünnepi műsor, ennek keretében egyébként jelen lesz a Paksvárosi Vegyeskar is, és ezen kívül pedig egy nagyon szép műsort tekinthet meg az, aki lelátogat a Dunapartra. Nos, most ebből az alkalomból egy olyan dallal fogjuk folytatni, amit nagyon jól ismerhettek ti itt Pakson, illetve Paks környékiek, mert hogy a Pisties zenekar 2015-ben írt egy fantasztikus slágerdalt, amit aztán a világ magyarsága feldolgozott, és egy mozgalom már nőtte ki magát, ez nem más, mint az örökségünk, és a következő percekben ezt fogjuk meghallgatni a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, aminek egyébként a lényege tulajdonképpen az, hogy több állam fennhatósága alá tartozik ugyan a magyarság, de minden tagja és minden egyes magyar a közösség része az egységes magyar nemzetnek, amelynek az államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Szóval a következő percekben a Pisties zenekartól hallhatjátok az örökségünket, és ezt követően majd még hozok jó néhány zenét, a zenék után pedig visszatérek, és ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon, és milyen időjárásra lehet számítani a mai napon.

0: tanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom. A szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elvenni nem hagyom.
1: Még több változatosság indul.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A jó zenék után visszatértem az élesztőben, 8 óra 23 perc van egészen pontosan, és ahogy ezt ígértem, ránézünk, hogy mi a helyzet az utakon, sajnos nincs olyan jó hírem, mint ami eddig volt, ugyanis a 6-os főúton Bonyhád közelében egy személyautó és egy teherautó koccant. A 160-as kilométernél félpályán rendőri irányítással halad a forgalom, úgyhogy ennek megfelelően óvatosan közlekedjetek, tényleg senkit ne érjen, ha lehet, baleset. És emellett pedig, amit szintén ígértem nektek, az az, hogy az időjárásra is ránézünk. Most odakint jelen állás szerint, ha jól látom, akkor nem esik az eső. A mai napra túlnyomóan napos, komoly felhős időre készülhettek. Számottevő csapadék nem várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő gyenge zápor. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 15, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet, és holnap pedig újabb hideg front érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet, a minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben viszont már akár 19 és 29 fok között is lehet a hőmérséklet országszerte, valószínűleg itt Pakson, ahogy az lenni szokott, mindig így inkább a magasabb hőmérséklet szokott lenni, minden esetre reggel azért hűvösebb lesz az átlagnál, vagy hát legalábbis a nyárhoz képest hűvös lesz. Egyébként odakint jelen állás szerint 18 fokot mutat a stúdió hőmérő, és hát ahogy azt említettem az imént, ma olyan maximum 22-25 fokig megy fel a hőmérő higanyszála, és egy picit visszautalnék még a mai reggel vendégére, Márkus Zalánra, mert hogy a paksi nyári programokról beszélgettünk vele a reggel folyamán, és felkerült a Paks FM Facebook oldalára ez a bizonyos beszélgetés, amit visszahallgathattok. Szenzációsan jó programok lesznek ugyanis a nyáron, kezdve a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezéssel, ami a mai napon lesz este 21 órakor a Dunaparton, és utána június 6-án például falunap is lesz, de beszélt a Dunapart téged is vár elnevezésű rendezvénysorozatról, ami idén is megrendezésre kerül, jazzhajóról, tetőkoncertről, és még sok-sok más tök jó programról, amit érdemes lesz meghallgatni, illetve elmenni rájuk. Hát, ha gondoljátok, akkor hallgassátok vissza ezt a beszélgetést, és írjátok be a naptáratokba mindegyik programot, ami tetszik nektek. És akkor most ismét zenével folytatjuk, a zene után majd egy kis reklám következik, és utána pedig vissza fogunk térni, méghozzá Mezősi Árpáddal, a 4-es számú körzet képviselőjével fogok beszélgetni. Egy kis fél év értékelő lesz.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár 1,5 méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 34 perckor Anna and the Barbies után folytatódik az élesztő, és itt van velem a stúdióban, ahogy azt ígértem nektek, Mezősi Árpád, a 4-es számú körzet önkormányzati képviselője. Szia, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Paks FM hallgatóit!
1: Egy ilyen fél év értékelőre invitáltunk téged is, mint ahogy az összes többi képviselő kollégádat is invitáljuk, és hát akkor nézzük meg először is, onnan induljunk, hogy az első fél évben itt a 4-es számú körzetben mik történtek, milyen beruházások, mi kerültek átadásra esetleg, illetve mi az, ami mondjuk megtervezése már megtörtént.
2: Ugye a város költségvetését februárban fogadjuk el majdnem minden évben, vagy akkor fogadtuk el idén is, és ugye utána kezdődhet csak a tervezés, illetve a kivitelezés. Tehát ezért az első fél év az mindig egy kicsit ilyen könnyedebb. Ugye akkor indulnak meg el a munkák, a tervezések, a megbízások, és általában a második fél év az, amikor több minden történik. Ennek ellenére ugye most az első fél évben azért jó néhány dolog történt a 4-es választókerületben is. Képviselői keretből egyelőre. A járdafelújítást ugye folytattam. Nagyon sok helyen kell Pakson járdát javítani. Az elmúlt 10 évben sajnos sok-sok lemaradásunk volt járda utca felújítással, ilyesmivel, tehát kevés ilyen dolog történt, pedig lett volna azért rá pénz, meg igény is volt a lakosság részéről. Hát most a Tolnai út elején folytattuk a járdafelújítást, ott a Pékség és a Zöld Elefánt környékén, és ahhoz kapcsolódóan a Kishegyi út felé, a Kishegyi sétány, ahogy a népnyelv nevezi, afelé ugye összekötöttük most egy új járdával, egy felújított járdával, ami így városképi szempontból is jó, illetve hát a baleset veszélyes részt is megoldottuk, tehát megtörtént az is. Aztán döntés született, még nincs ott, de már a döntés megvan, hogy lakossági kérésre a Pál utcai buszmegállóba egy lóca, egy pad kerül kihelyezésre, hát csak a neve az, hogy a lóca, ahogy ezt megvesszük. Mert van, aki ott rendszeresen megy minden nap, és kérték, hogy ha a buszt várja, akkor, tehát úgy könnyebb, hogyha le tud ülni, mert vannak egészségügyi problémái is. Valamint a Kishegyi úton kukatárolók készültek, kukatárolók köré kerítések, vagy ilyen kis tartók készültek már jó néhány éve, 4-5 éve is, és van, amelyik elég rossz állapotba került azóta. Ezeket most felújítatom, mind a külsőleg, tehát a festését is, illetve van, ahol a csavarozást meg kell változtatni, hogy a kapucsavar, hogy fogja rendesen azokat a bábukat. Aztán a Kisfaludi utcába a lakók kérték, hogy a korábban, már nem tudom én, 15-20 éve elhelyezett fekvőrendőrt a szedjük föl, nem látják értelmét. Ugye a fekvőrendőr előtt van, aki ugye fékez, hirtelen fékez, csikorgás, átmegy, zajjal jár, üt az autó, utána megint gyorsít, tehát bölcsen döntöttek az ő kérésük, úgyhogy ez is a képviselői keretből történik. Aztán közlekedési táblákat helyeztettem ki több helyre, közlekedési szakemberekkel beszélve, illetve a lakók kérésére is. Ugye elég sokan úgy gondolják, hogy befordulnak mondjuk a Kishegyi útról, és az utcákba, amik ott abban nyílnak, és egyből ott hagyják az autót. Csak hát ez veszélyes. Egyrészt záróvonal van általában, mert stop tábla van, meg nagy a Kishegyi út forgalma, hogy befordulna, és ha jön valami szembe, akar még egy autó befordulni, tehát néha nagyon zűrös helyzetek vannak. Most egy 10-15 méteres megállni tilos szakaszt jelzünk ott, sárga vonallal fölfestettük. Ennek ellenére rendszeresen parkolnak ott autók, még ma is. Megállni tilos tábla, élénk sárga vonal, nem tudom, hogy mit kellene még tenni, és ha baleset van, akkor megint ki lesz az okos. Ugye gyerekek járnak, rollerrel is bekanyarodnak simán, biciklivel, görkorcsolyával, gördeszkával, tehát itt mindenféle közlekedés van. Néha az ember haja égnek áll, amit lát, de hát nem lehet mindenki kezét fogni. Bízom abba, hogy egyszer ezt majd figyelembe veszik, és aszerint fognak közlekedni. Illetve közlekedési tükröt is kértek, amit folyamatban van, utcakereszteződésbe, hogy belássák, hogy ki jön jobbról, balról, tehát ezt oda az Ősz utca, Völgy utca kereszteződésére. Aztán napvitorlák kerültek a Kishegyi úti tagovodába kihelyezésre. Ezeket még tavaly megvettem a tavalyi képviselőkre, ebből idén viszont jutott arra, hogy az oszlopok is már 5 vagy 6 napi torla, tehát azért komoly költséggel jár. Az apróságok is voltak, tehát fa metszéseket kértek, faültetés, virágosítás, patkányírtás. Elég sok patkány van a lakótelep környékén, úgyhogy jelzik az emberek. Idősebb hölgyek ülnek a padon, és mondják, ott szaladkált a lábuk körül a patkány, de megoldjuk, tehát most már nincsenek ott. Bár a patkány elég intelligens állat, csak ugye nem az emberek környezetébe szeretnénk, hogyha ott élne. Hát azt gondolom, hogy egyelőre ennyi.
1: Hát figyelj, azért 5,5 percen keresztül soroltad itt az első fél éves beruházásokat, illetve ami gyakorlatilag felmerült, úgyhogy azért az egy elég szép, ez egy elég szép mennyiség, amit most itt elmondtál, de akkor nézzük egy picit a jövőt is. Ugye egyrészről itt a Léna lakópark az a te körzetedet annyiban érinti, bár nem a te körzetedhez tartozik, de mégiscsak ugye ott több száz lakás felépül, és hogyha oda beköltöznek, akkor az kihatással lehet a te körzetednek a közműellátottságára. Ennek kapcsán mit tudsz mondani?
2: Hát igen, a Léna lakópark az érdekes, nem csak

0: Tehát ha valaki valamit fölbont, azt utána egy héten belül rendbe kellene hozni, mert nagy forgalmú a Domb utca, sokan járnak arra, a Mély út, Kurzgyörgy utca, Györkönyi utca, tehát ugye jó lett az út, Vácika felé, Cseresznyés felé, vagy Németkér felől is bejönnek, és ott mennek, úgyhogy hogy a városközpontot kikerüljék. Tehát erre azt gondolom, majd ügyelnie kell az, aki ilyeneket csinál. Illetve ugye volt még másik terv, hogy a Pollákon hoznak le új csatornát, de hát ez még nem készült el, bízom benne, hogy ez is meg lesz majd egyszer, de ennél nagyobb gond is volt, ami most azóta is tartott, vagy pillanatnyilag talán most egy kicsit nyugvópontra került. Ugye a Léna lakópark építői ott parkolt, rengeteg autóval jönnek minden nap, és ők mindenhol megálltak, ahol csak lehetett. Akkor egy időre a Polláknak a beépített részén ott ki voltak tiltva, erre hát nyilván mit csináltak, a Bercsényi utcába kezdtek parkolni, lehetetlen volt közlekedni, szűk az utca, mentem arra gyakran, nem lehetett mit csinálni, végén már a lakók írtak, aláírás gyűjtöttek, most ott is megtiltottuk a várakozást, mert van parkolóhelyük, csak oda el kell menni a Léna lakópark dolgozóinak.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor igazából a Léna lakóparkról ennyit. Mi a jövő? Tehát van-e kilátásban nagyobb volumenű beruházás a körzetben, esetleg tervezés alatt, vagy már a kivitelezési szakaszba átlép hamarosan?
0: Hát kivitelezés még nincsen sajnos, bár szeretném majd még, ha ebbe az évben meg lenne. Éppen tegnap volt délután 4:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye ezt még, ha valaki emlékszik esetleg, hát ők ott voltak, és ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A kettővel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú ez mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. A Kornis utcából jönnek át, vagy arra mennek erre, úgyhogy nem kis forgalmat bonyolít le. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, mindenki dönts el, hogy vajon miért nem valósult meg a beruházás. Ugyanakkor másik utca, ami szóba nem jött, valamiért, tehát ilyen Facebookon tudtuk meg, hogy kimentek, valaki írt valamit, kiment, megnézte, már el is kezdjük az utcafelújítást. Tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk. A tavalyi évben nem ment még, hát tudja mindenki, hogy a választás után Paks elvesztette a helyi adóbevételének adóbevételét, hát 3-4 milliárd forintot azt elvittek a negyedévbe. Ezt tavaly nem kaptuk vissza, hanem csak nem vitték el újra. Tehát ez annyi, az a 3-4 milliárd, az hiányzik, az, ha ma itt lenne a város kasszájába, sok-sok utcát tudnánk, sok-sok dolgot tudnánk felújítani és elkezdeni. Illetve hát ugye az is, eddig ugye elég sok mindent elvittek, a szolidaritási adót elvitték a várostól, az is milliárd, 2 milliárdos, 2,5 milliárd. A járásokra, versenyképes járásokra is, tehát sok-sok pénz elmegy a várostól, de az idei költségvetésben szerepel a két utca felújítása. Tegnap a lakók kérdezhettek a tervezőtől, itt voltak, nagyon sok kérdésük volt, aktívak voltak most is, mint a korábbi években látom a Telepaks felvételén. Kéréseiket szinte mindent figyelembe tud venni a tervező, tehát most ott tartunk, hogy amit a több mint egy órás volt a lakossági fórum, és végig kérdeztek, és javasoltak, kérdeztek, érdeklődtek, és a végén tehát még egyeztünk

0: szinte minden kérést, ugye mindent nem lehet támogatni, mert ugye azért vannak feltételek is, tehát vannak szabályzók, hogy mit, hogy lehet csinálni, de várják a felújítást. Ugye most a tervek véglegesítése folyik, utána az engedélyeztetés, és azt gondoljuk, úgy terveztük, vagy tervezzük, hogy őszre megtörténhet a közbeszerzés kiírása, és meg is megtörténhet a szerződéskötés, és már megkaphatja valő novemberre talán a leendő kivitelező, nem tudjuk még, hogy ki, hát nyilván majd aki pályázik a területet, és ha az időjárás olyan, akár neki is láthat.
1: Uh-huh, értem. Oké. Okay.
0: Illetve hát vannak még más tervek, szeretnék járdafelújítást a Kishegyi úton, a páros oldalon mindenképpen, ott az új templom és a Barátság között, hiszen már csak az a rövid szakasz nincsen meg, és akkor ez nem csak balesetvédelmi szempontból jó, hanem városképi szempontból jó lenne, ha meg tudnám csináltatni a építők útjától kifelé az Ase csarnokig, ott sokan járnak gyalogosan is, babakocsival, kerekesszékkel, tehát és rossz minőségű a járda. A Pál utcában az árok, tavaly is gond volt, de egy másik részével ömlik a víz, kimossa, illetve hát mentek arra horgászok, és ott szedték ki a kukacokat a földből, úgyhogy megbontották a Pál utcai ároknak a kövezetét, és ugye ez a nagy esőkbe ez nem bírja, és az beomlott. Most, ha nem is ilyen van, de megint csak látszik, hogy az árok egy részét azt megint fel kell újítani mindenképpen. Aztán a lakossági megkerekesést kaptam a Pál utca, Györkönyi utca közötti kis parkot, hát ez a zöld terület, én azt már szerettem volna korábban parkosítani, csak voltak, akik ott a szomszédságban nem támogatták, hát most talán érik a helyzet, és akkor lehet azzal is, ahogy a Kápolna utca, a Pál utca közötti kis park ott rendbe jött éve, már jó néhány éve.
1: De mire hivatkozva nem támogatnak egy parkosítást?
0: Ott ugye körbe árok veszik körül, tehát az veszélyes arra, hogy a gyerekek játszanának ott nem tudom mi, illetve hogyha padot teszünk ki, akkor oda leülnek, és akkor beszélgetnek, hangoskodnak este, éjszaka, nem tudom, arra mennek az emberek.
1: Mondjuk ez egyébként valós.
0: Igen, sokan kérnek, ez ugye máskor is volt, hogy szeretnék padot, de nem az én házam elé, hanem a kettővel, hárommal arrébb, hogy ne az
1: más
0: én házam
1: zavarjon,
0: elé.
1: Igen, tudjuk.
0: Hát ez kész, ez logikus egyébként.
1: Logikus, igen. Oké. Bocsánat, mondhatod tovább, hogyha van még.
0: Hogyne, aztán még rendszeresen keresnek, kaptam jelzést arra is, hogy kiszáradt fa, pótoljuk, vágjuk ki, vigyünk helyette másikat, virágosításra kérnek. Tehát szinte minden nap keres valaki valamivel. Élőszóba, telefonon, utcán találkozom, járdajavítást, hogy ott fölnyomta a gyökér és balesetveszély, mondjuk az új templom utcába mennek. Engem ismer, nekem mondja, továbbítsam, megtörténik. Uh-huh. Úgyhogy majd, és meg odafigyelünk mindenre, amire lehet.
1: Na, szuper. És akkor még beszéljünk egy kicsit, ugye te nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoka is vagy az önkormányzatnak, túl azon, hogy a négyes számú körzetnek a képviselője, és hogy e téren milyen aktualitások vannak.
0: Hát a kapcsolatainkat azt szerettük volna, és vissza is hoztuk, azt gondoljuk most már tavaly idén, a korábban a 2000-es vagy a 90-es években, ahogy működtek. Ugyanilyen fogadókészséget érzünk a testvérvárosaink részéről is. Hát most jártak itt Reichertshofenből, ezt talán sokan tudják, a városnapján voltak kint. Nagyon jól érezték magukat. Ugye volt a kitelepítési emlékműnél a megemlékezés, hiszen 80 éve történt, hogy dunakömlődieket, paksiakat, tehát óriási tragédia az, hogy emberek 25 kilós csomaggal hagyják el a házat, és büntelenek voltak, tehát azért mentek el. Úgy mentek el a német küldöttség tagjai, hogy hát nehéz lesz visszaadni ezt a, tehát hogy ilyen szintű vendéglátást, amit ők itt kaptak, hiszen mindent, ilyen kívánságokat teljesítettük. És azt is, amit még nem is gondoltak rá. Előtte voltak itt egy hónapja a Kézdi Vásárhely és a Viski küldöttség, Kárpátalj, illetve Erdélyből és Kárpátaljáról. Aztán tervezzük a többieket, tehát találkozunk még a zentaiakkal, galántaiakkal, úgyhogy jönnek a testvérvárosaink, illetve hát Novovoronyezsből is, meg Osztravecből. Valamint tervezünk egy kapcsolatfelvételt, már az első megtörtént még az elmúlt évben, csehországi városa Trebicsel. Ez ugye érdekes Trebicsnek, de Pakson is van egy híres Trebics, meséltünk róla, aki itteni születésű és a világhírű ember volt. Tehát ők örömmel nem tudtak róla, de azonnal megnézték a neten, hogy ki ő, mi ő. Valószínű, hogy onnan származhattak, a névből is gondolható, hiszen a család valahonnan onnan költözött Morvaországból Paksra. És idén 6 év után felújítjuk a nagyhírű, hagyományokkal rendelkező cseresnyési határon túli középiskolások részére szervezett olvasótábort, annyi újdonsággal, hogy a paksi gyerekek nem csak reggel kimennek, este jönnek, hanem ők is a tábor lakói lesznek éjszaka, és ott alszanak, ott alvós tábor. Jönnek Viskről, Kézdivásárhelyről és Zentáról, és Paks 3 középiskolájából, a Vakbottyán gimnáziumból, Esziből és a Balogantal gimnáziumból. Úgyhogy dolgozunk sok minden ötleten.
1: Igen, igen, abszolút, akkor nem unatkozol az egészen, biztos.
0: Lesz nyári tábor Sóstón a határon túli gyerekeknek, ősszel a diákcsere, ami most már 37. éve tart, úgyhogy, és nagyon nagy hagyománya van, és nagyon sok családot érint. Aki már 14 éves volt, 90-ben ugye már felnőtt, az ő gyereke is diákcserézett, már az is kinőtt, lassan már az unokák jönnek diákcserézni. De hát ez a szép ebben, hogy ez
1: szép,
0: megvan.
1: Igen, igen. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, sajnos lejárt az időnk, viszont köszönöm, hogy megosztottad velünk a négyes körzettel kapcsolatos információkat, illetve akkor a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó újdonságokat is, és akkor majd év vége felé mindenképpen várunk vissza, de természetesen addig van valami olyan, ami tényleg ilyen nagyon-nagyon fontos, nagy bejelentés, akkor pedig ott leszünk, és itt is várunk szeretettel. További szép napot kívánok akkor neked.
0: Köszönöm szépen, bízom benne, hogy sok minden megvalósul még addig, és minden jót kívánok a Paks FM hallgatóinak és neked is.
1: Legyen így. Mezősi Árpáddal, a négyes számú körzet képviselőjével beszélgettünk. Most zene következik, és a zenék után majd Takács Nagy Vivivel térünk vissza.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közlése szerint a férfi szerda hajnalban hunyt el, írja az MTI. Hétfőn összeomlott egy 4 emeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályon kezeltek. Az erőfeszítések ellenére az áldozaton sajnos nem tudtak segíteni, a férfi szerda hajnalban elhunyt a kórházban. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság hétfőn azt közölte, a székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forintot pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. Új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi nyugdíjas klub ad műsort, amit Fekete László erős ember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operett Társulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a bestiák, valamint MC haver és a teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Anzló zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Elhagyja a PFC-t Hinora Kristóf, adta hírül a paksi NB1-es futballcsapat. Hinora Kristóf játékjoga teljes egészében az MTK-hoz kerül. Hinora 2025. februárjában érkezett a Pakshoz, és ez idő alatt összesen 39-szer ölthette magára a zöld-fehér mezt. A 28 éves jobb szélső ez idő alatt Európa Liga és Konferencia Liga selejtező mérkőzéseket játszhatott, Magyar Kupát nyert, valamint bajnoki bronzéremnek is örülhetett. Hinora Kristóf ezen felül több poszton is bevethető, szélső hátvédként és középpályásként egyaránt számíthatnak rá. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt a Paks színeiben. A Paksi FC stábja közleményében minden jót kívánt a játékosnak.
0: helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 6 perckor folytatódik az élesztő, és ránézek gyorsan az útinform információira, hogy mi a helyzet a 6-os főúton. Ugye hidas határában egy személyautó motorost gázolt, most ez a legújabb hír, a 162-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, úgyhogy vezessetek óvatosan, és lassítsatok, inkább lassabban menjetek, és érjetek haza. És megérkezett hozzám a stúdióba Takács Nagy Vivi, szia!
2: Jó reggelt!
1: Mi jó újság, Vivi? Most ilyen nagyon nagy levegőt vettél.
2: Minden jó, nem történik semmi.
1: Nem történt semmi
2: extra.
1: Na hát figyelj, te fogod itt átvenni majd a terepet tőlem, viszont egy picit majd dél és egy óra között
2: visszatérsz, igen.
1: Mert hogy hozok majd egy best of kedvencek órát, és ennek most a tematikája ugye azok a sorozatbeli dalok, amiket valamilyen sorozatban hallottam, és nagyon-nagyon szerettem.
2: Igen.
1: És hát nem árulok zsákba macskát, több olyan is lesz, ami egy sorozatból van, például a Sex és New York, amit én annak idején ugye nagyon szerettem.
2: Hát én is, mert ránéztem, hogy mik lesznek majd. Egyből a Champagne Kiss Season megugrott a szemem, hogy aha, ez a Walter fiúk. Igen, ezt én is szeretem. És a jelenet is azonnal beugrott,
1: mert persze,
2: az igen, egyik kedvenc jelenetem belőle, hogy igen. Már alig várod, hogy mikor jönnek már össze, vagy valami történjen már az Isten szerelmére, és ott végre az a gesztus, ahogy megcsinálta a törött kis kancsót, vagy mi volt az, mert nem is tudom.
1: Teás kancsó.
2: És
1: annyira jó, de egyébként tényleg ezért én is, hogy most bármelyiket itt felidézem, mondjuk
2: mindegyiknél tudnád, nem?
1: Igen, abszolút, hogy... abszolút. Például amit majd mindenképp játszani fogok, a Sheryl Lintől a Got to Be Real.
2: Igen.
1: És tudod, ez az akkor volt, amikor van egy ilyen New Yorki divat bemutató, és a Carrie részt vesz rajta, és ahogy kilép, és úgy mondja neki ez a menedzser, vagy nem tudom, aki így az egészet, hogy akkor Carrie, most te jössz, kilép, és így megy kettőt, lép kettőt, és így hasra esik.
2: Igen.
1: És annyira jó, és így most is bennem van, ahogy föláll, és ahogy tényleg így, ahogy levezeti, hogy és akkor ugye, de fölálltam, és tovább mentem, mint ahogy minden normális ember, hogyha elesik, mármint, és most itt ilyen átvitt értelemben,
2: és hogy bármi történik
1: igen, akkor igen. Felállunk, és emelt fővel csináljuk tovább a dolgot.
2: Szerettem a Sex és New Yorkot, és na, az is olyan sorozat, nekem van 3 ilyen sorozatom, ami nem tud kimenni számomra a divatból, az a Jó barátok, a Sex és New York, és az Így jártam anyátokkal.
1: Igen.
2: Ez a 3, ez olyan, hogy tényleg, ha bármikor valamilyen hangulatomban vagyok, hogy most nevetgélni akarok, vagy nem tudom, ha meg éppen egy kis ilyen szerelemre, vagy olyan ilyen csajos dolgokra van szükség inkább, mert most olyan hiánnyal küzdök, akkor meg egy jó Sex és New York, hogy ez a 4 csaj, annak az ereje ebben a sorozatban, vagy akár a filmben, én a filmeket is imádom,
1: igen.
2: És szerintem mindegyik tök jól sikerült, úgyhogy igen.
1: Én egyébként a filmeket kevésbé szeretem, mint
2: a sorozat,
1: mint a sorozat
2: más,
1: mert valahogy persze. A sorozatba tök jó témákat vetettek föl, így a párkapcsolatok kapcsán.
2: Igen,
1: kicsit még nem ment el szerintem abba az irányba, hogy ez a nagyon tolták ott is rendesen nyilván a különböző divatmárkákat, igen. De mondjuk pont nem is tudom melyik Szex és New York, amiben a filmben, amelyikben majdnem hozzámegy először.
2: Vivian Westwoodnak ugye a ruha.
1: Igen. Na, tehát ott például
2: cipő,
1: már nagyon...
2: A Christian Louboutin.
1: Igen,
2: hogy...
1: itt ott már nagyon benne van. Illetve amikor amikor az Abu Dhabiba mennek, tudod,
2: igen.
1: Na, hát ott
2: a
1: meg
2: Dior,
1: a végképp.
2: A minden, igen. Szóval hát ott az a nagyon, az egy tipik olyan szerintem, ahol így felsorakoztatták az abban az évben megjelenő összes divatmárkának, igen. Ami olyan, tehát hogy a Diortól elkezdve a Louis Vuitton, meg a stb. Tehát ott is rengeteg ilyen megjelenik. Igen.
1: Neked ki volt a kedvenc karaktered a Sex és New Yorkban, ha már
2: Samantha. Én imádom Samantát. A legvagányabb ever, nem túl sokat hisztériázik a dolgokon, ő csak így élvezi az életet, és imádom a felfogását ebben az egészben.
1: Abszolút. Én is meg egy picit én azt szerettem az ő karakterében, hogy, hogy egy kicsit néha önmaga paródiája is
2: persze.
1: volt. Tehát, hogy őre azért nagyon, szerintem tényleg egy nagyon jó humoros karaktert
2: írtak. Meg jó színésznőt választottak, ő számomra tökéletesen hozza. Azt is nagyon sajnáltam egyébként. Nem tudom, te megnézted az új összeállt Reunion
1: belenéztem egyszer-egyszer, de na ott meg már aztán az, végképp ez a nagyon...
2: Mostani. Inkább azt tudom, hogy ez a mostani felfogás, ami igen, megjelenik mindenhol.
1: Nem tetszett.
2: Én már itt a második évadot egyáltalán néztem, sőt, azt nem értem ilyenkor, amikor nem térnek vissza, mondjuk, tehát mondjuk a Samantha nem tér vissza, és ugye azért meg-megemlítik, hogy ja, igen, hogy szeretjük meg, mint miközben ugye nagyon nem jóban váltak el, vagy vannak egymással, és ez annyira durva, tehát ez pont is, vagy pont beszéltük már, annyira sokszor van olyan, hogy mondjuk, hogy nincsenek jóba, de közben meg milyen kémia van mondjuk a akár barátnők között is, hogy egyáltalán nem érződik az, hogy érted, hogy megölelik egymást, jaj, de szeretlek minden, majd a következő pillanatban meg 10 méter távolságra vannak egymással, mert nem tudnak egymás légkörében igen. megmaradni, annyira utálják egymást, és ez annyira rossz, hogy így amikor ezeket így megtudod, akár a sorozatbeli dolgokról, hogy így...
1: Akkor ez meglepő, igen.
2: Igen, meglep, hogy ez olyan meglep.
1: De ugyanakkor meg az nagyon jó, és egyébként a korábbi, múltkori ugye Berecki koncert igen. kapcsán is ez jutott nekem eszembe, hogy azért az alkotni akarás, és meg a közös alkotás olyan embereket is összehoz, akik nem biztos, hogy az életben már együtt tudnak
2: persze.
1: működni, dolgozni, barátként, társként, stb. Jól funkcionálnak, de hogy az mindig egy kicsit így a közös alkotás azért arra ösztönöz, hogy leadj az egódból, és igen. ugye itt ebben az esetben is, hát ez sokáig sikerült is, annak ellenére, igen. hogy a két színésznő, ugye Sarah Jessica Parker
2: van,
1: és Kim Cattrall, hát nincsenek igazán jóban, és igen, emiatt is egy kicsit már ez az újabb évad nekem annyira nem jött be, meg hát
2: meg
1: a másik...
2: Szerintem hiányzik is belőle. Szóval hiányzik, az energia az nagyon hiányzik igen, nekem, igen. amit ő hoz benne. Tehát az odaszólások, meg tehát még a filmben is nem sok olyan megszólalásra, ami tényleg megmarad, de amit a Samantha egyszer csak így megjegyez, és az így örökre benned marad, és egy neve te tényleg egy röhögő görcsöt kapsz, hogy ez zseniális. Igen. Imádom. Tényleg, nagyon-nagyon szeretem.
1: Abszolút. Én is így vagyok vele. Na, szóval az a lényeg, hogy ma ugye dél igen. és egy óra között ilyen dalokat fogok hozni, és hát azért azt most három sorozatot mondtál, de szerintem van egy negyedik, ami felsorakozik.
2: Azt már nem is akartam mondani, de láttam. Igen.
1: Szóval az Off Campus is, tehát abból is fogok hozni, és igen. majd most, mikor elköszönök, akkor például egy olyan dalt fogok hozni, ami abba volt, méghozzá Elton John-tól a Bitch is Back.
2: Igen, zseniális.
1: Sláger, nagyon jó kis sláger, és tényleg ott is, hát azért beugrik, ahogy a igen. Hanna ott ugra-bugrál az öltözőben, és közben énekeli.
2: Meg közben, hogy nézi, és annyira aranyos. Ez a sorozat a kedvencem most. Na ez most olyan, hogy így hazamegyek, és csinálok bármit, szöveget írok, igen. szertartás szöveget, de közben ez megy a háttérben.
1: Inspirális.
2: Ez inspiráló, inspirál, igen. Abszolút. Szerelem és egyéb, igen. Meg szép férfiak.
1: Igen.
2: Na jó, nézem szívesen.
1: Pont beszélgettem a barátnőmnek a férjével, és ő még nem nézte meg, uh-huh. de hát már rajta vannak, hogy ezt meg kéne nézni, meg minden, és mondtam, hogy figyelj, ha valamiért meg fogod nézni, az a főszereplő hölgynek a hatalmas keblei, amiért szerintem a férfiak így rá tudnak cuppanni.
2: Igen.
1: De egyébként
2: nekem az egyik barátnőmnek a férje megnézte, és tetszett neki.
1: Szerintem jó.
2: Semmi olyan nincs benne, én azt gondolom, ami egy ilyen csajos sorozatnak nem, titulálható
1: nem.
2: lenne.
1: Igen,
2: egyáltalán
1: szerintem
2: nem.
1: Szerintem se. Úgyhogy pont azért, mert nagyon komoly mély témákat is érint.
2: Igen.
1: Így.
2: kicsit ilyen viccesebb, igen, fogyaszthatóbb formában. Igen, de zseniális, szóval ez jó lesz.
1: Ja.
2: És várjuk a következő évadot.
1: Na, igen,
2: most már mindenből. A Walter fiúkból is, most már ott a harmadikat.
1: De komolyan egyébként ez, hogy ennyit kell várni, ez engem kiakaszt.
2: Megőrülök.
1: És még mindig nincsen a következő évadoknak egy dátuma, hogy ekkor
2: dátuma
1: jön ki.
2: Vagy egy tréler, vagy semmi. Bármi, ami tényleg ilyen egy előzetest így várnánk, hogy legalább az, hogy mi fog történni, mi lesz, ugye hát úgy lett vége, hogy bevallotta igazából, hogy szerelmesek egymásba ott, és meghallotta Alex, és úristen, micsoda ármány, és nem tudom, mint a szappan operákban tényleg.
1: Igen. Egyébként olvasom ugye a második kötetét a könyvnek, és tök érdekes, ott úgy oldották meg, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a filmben hogyan fogják megoldani. Ugye, hát ott nem az van, hogy kiderül, meghallja a könyvben, hanem igazából hát hogy mondjam, szóval, hogy eleve úgy köztudott, hogy mind a két srác szerelmes a Jackie-ben,
2: persze, hát ez, igen.
1: És akkor az van, hogy a Jackie, miután megcsókolja a Cole, visszamegy New Yorkba, igen. Egy egész nyarat ott tölt, igen. Szinte alig beszélnek, egy pár üzenetet váltanak, és amikor visszajön, addigra, tehát ott még mielőtt elmenne, előtte már szakít az Alex-el, és amikor visszajön, akkor pedig igazából már az Alex a Kimmel, ugye együtt, és akkor még utána ilyen, tehát ez, amit ilyen mondtál, hogy így nagyon várod, hogy már történjen már valami. És én is ugye, hogy olvasom a könyvet, és akkor nem igaz, hát most már térjünk már arra a témára, hogy mi lesz velük.
2: Hát persze, és hát ez, mindig ez izgatja az embereket.
1: Igen, és akkor igazából így ott lepattintja a könyv elején, a második könyv elején lepattintja, aha, a Colt, hát a Jackie, és akkor... De aztán persze megint, szóval, na,
2: igen.
1: Kíváncsi vagyok. Nagyon várom én is. És tök jó, hogy ezeket a dalokat hozom majd itt dél és egy között.
2: Buli, champagne kisszisszel, és mindennel. Úristen, imádom.
1: Igen.
2: Imádom azt a számot. És tényleg azt meghallom, és így becsukom a számot, hogy látom magam előtt ezt
1: azt
2: a jelenetet.
1: Igen.
2: Hogy így megszólal ez a dal, és zseniális. Nagyon jól passzintották oda ezt.
1: Egyébként annak a sorozatnak is szerintem az egyik nagyon nagy titka, hogy nagyon jó szereplőgárdát válogattak össze.
2: Hát nagyon egyébként az anyuka-apuka zseniális.
1: Tök zseniális.
2: A többi szereplő is, a fiúk, ugye, hogy ők ilyen, hát ez a, mi, hogy is olyan gyorsan akartam mondani, tehát olyan család, akik ugye nem örökbe fogadnak, hanem ilyen nevelőszülőként vannak jelen, ugye katonaságban van mondjuk valakinek az apukája, akkor azért van ott, és hogy milyen sokan vannak, tehát hogy így nem az összes gyerek az övék, hanem három vagy négy gyerekük van, nem? Tehát hogy a...
1: Nem, a kettő, igazából a tízből, várjál, hogy van, tízen vannak szerintem, kettő, nem az övék, meg a Jackie, mert 11-en vannak, ha jól emlékszem.
2: Többi az övék.
1: Többi az övék.
2: Azt a mindenit.
1: Igen. Mert a Lee meg az Isaac, ugye igen, ők azok, akik igen. Nem, és akkor a Jackie, aki még szintén nem, az összes többi, a Parker, meg a picik.
2: Mondjuk tényleg még, igaz, most hírségeket beszélve, most eszembe jutott, igen. Hát,
1: Na,
2: várjuk
1: van.
2: Szeretettel ezeket a jó kis sorozatokat, és jöjjenek még jobbnál jobb ilyen off-campuszos sorozatok, mert
1: így
2: ezeket
1: van, így
2: szeretjük.
1: Van, várjuk őket, szeretjük. Amúgy te most itt a következő néhány órában mit tervezel, mit hozol, van-e olyan téma, amit esetleg így érdemes róla egy kicsit beszélni előzetesen?
2: Hát figyelj, annyi minden van, ami engem érdekel, és szoktam nézegetni mindig, hogy mi az, amit így tudnék hozni a hallgatóknak, és ami nekik is érdekes lehet. Az egyik, amit nagyon szeretnék, már nagyon régóta tervezem, csak valahogy sosem került rá sor, hogy én voltam Budapesten, az egyik nagyon jó barátom, egy ceremónia mester barátom, aki egyébként újságíróként és tudósítóként is dolgozik, szervezett nekünk egy olyan napot, amit így egymásra is tudtunk egy kicsit hangolódni, hogy még jobb kapcsolatot ápolhassunk egymással, és estére pedig a Walk My World című zseniális tánc előadást láthattuk, de ez... most nem tudom a nevüket, ne Harry, de ez olyan, mint a Cirque du Soleil-nek, tehát a magyar, ugye a nemzeti cirkusznak, tehát ugye a fővárosi nagy cirkusznak a táncosai, artistái vannak jelen, és ez olyan, hogy így bemész, nem lehet telefont használni, lezárják egy ilyen kis, vagy ne fotóz, ne videóz, hanem éld meg ezeket a dolgokat. Tehát, hogy így elő se tudod venni semmi, nem lehet beszélni, és egy maszkot kell fölvenni, és ott a táncosok között mászkerászol. Mi most megyünk újra, a férjeméket rávettem, mert én mondtam a férjemnek, hogy szerintem ez zseniális, és Lőrinc is mondta, hogy neki is nagyon tetszik, hogy így az, amit olvastunk róla, az zseniális lesz, úgyhogy erről fogok egy kicsit beszélni, hogy bennem milyen érzéseket hagyott, és miért döntöttem úgy, hogy megint szeretnék elmenni, mert egyébként én úgy jöttem ki, hogy nem tudom, hogy tetszik-e.
1: Aha.
2: Zseniális volt maga a koncepció, amit így kitaláltak. Maga a tánc része, mese, az artistás trükkök és egyéb dolgok, tényleg ilyen non plus ultra kategória, de közben meg tudod mégis, hogy így mentél, jöttél, tehát így az van, hogy a táncosok azok ott táncolnak melletted, és te jössz-mész abban a maszkban, kusban, senki nem szólal meg, semmi nem történik, közben megy a zene a háttérben, egy kicsit ilyen misztikusabb dolgokról szól, a görög mitológia és egyéb, szóval, hogy ilyen nagyon régi témákat hoz vissza, és tényleg egy ilyen új köntösben hozza elő. Hát zseniális volt. Tehát, hogy így semmi nincs nagyon róla fönt, egy-egy fotó meg videó található meg róla, de valami elképesztő volt, és tényleg így, amikor kijöttem, napokig ezen pörögtem, és azért nem is beszéltem szerintem róla még eddig, pedig ez már egy jó ideje voltunk, tehát, hogy nem is tudom, áprilisban voltunk valamikor, mert hogy annyira le kellett, hogy üllepedjen, hogy így mi történt, mit láttam, és így követed a táncosokat, szóval, hogy így lehet, hogy majd én a Lőrinccel rohadtul nem egy irányba fogok menni, mert engem az érdekel, őt meg a másik táncos érdekli. Szóval mi mentünk hatan barátok, és nagyjából egy-kettővel mozogtam néha végig, mert a többi az mindenki máshova ment. És ilyen szobák vannak külön mindenhol, szóval
1: de jó,
2: én ajánlom nagyon egyébként, mert ez egy új megközelítése annak, hogy elmész egy színházba, és leülsz, és megnézed, hanem így végig 2,5 órán keresztül majdnem, vagy hát 2, az fix, mert 19:30-ra mentünk, és 10 órakor jöttünk ki.
1: Aha.
2: Tehát, hogy...
1: Na.
2: Sőt, 10 óra után még, hát hülyeségeket. Tehát, hogy még bőven utána, és 19:15-re mentünk. De minden lényegtelen, szóval 2 órát ott bent caflatsz jobbra-balra, és így mi történik, mik ezek a hangok, kiszaladsz, nem tudom, akkor már, tehát hogy hihetetlen, és nagyon sok mindenre nem jutsz be, mert annyi minden történik, meg hogy így leragadsz dolgoknál, hogy így pont a ceremóniamester barátunk így mondta, hogy most láttam majdnem mindent, és én meg majdnem velem mozogtam végig, de mondta, hogy még most sem látott minden.
1: Aha.
2: Tehát, hogy annyi minden történik különböző szobákban, ez egy hatalmat. A Millenárisnak a talán a D-épülete ott leghátul, hát az az egész nagy csarnok, az ebből van, és föl van építve, és olyan díszlettel, hogy elájulsz.
1: Aha.
2: Szóval kíváncsi vagyok újra, hogy hát, ha újakat látok belőle.
1: Na, hát ez egy tök jó téma, úgyhogy akkor majd, kedves Paks FM hallgatók, hallgassátok Takács Nagy Vivit a következő 4,5 órában,
2: igen,
1: és hirtelen számolok, mert egy 2-ig te hozod majd
2: így
1: itt a jó kis slágereket, 1 óra megszakítással, amiről beszéltünk, de akkor ez egy nagyon érdekes téma, ami érdemes meghallgatni az élményeidet, és szerintem kedvet is fognak kapni az
2: szerintem
1: emberek
2: is
1: ahhoz, hogy
2: egyébként, mert most így 5-en megyünk a baráti társaságból, mert így vagyunk itthon. Kíváncsi leszek, hogy fog tetszeni a barátoknak. Remélem tetszeni fog.
1: Na, hát akkor figyelj, én át is adom neked a terepet, 9:25 van, és megköszönöm a Paks FM hallgatóinak, akik velem tartottak reggel az élesztőben, és hát arra bátorítok mindenkit, hogy 2-ig pedig akkor veled tartsanak, te hozod majd itt a jó kis zenéket. Szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást velem legközelebb holnap a szabad péntekben. Találkozhatok, szabad ahol majd Tamással fogunk dumcsizni a hét történéseiről. Na hát akkor szép napot, sziasztok!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggeli veletek!

side asleep then. Ist am Weg. Box FM.

0: reklám. 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületen.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen időjárás várható a mai napon, az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig megkezdjük az órát egy nagy kedvencemmel, amitől én is kicsit bepörgök, és tudom nektek hozni a jó kis hangulatot kettőig. Szóljon most Berecki Zolitól a Kerek egész 2010-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötő.

A Vámár és a Dor közöse szólt a Marimba 2025-ből, én pedig már is nézem, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint napos, de kissé szeles idő van kilátásban. Többször megjelenhetnek az égen gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő gyenge zápor. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát vigyázzatok magatokra, azért legyen nálatok egy esernyő, hát ha érkezik egy kisebb zápor, délután majd még megnézzük a holnapi időjárást is, az időkép előrejelzése szerint, hát ha okosabbak leszünk az időjárást illetően. Most viszont vissza a jó zenékhez, szóljon Destől az Osztriga 2023-ból.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekhez szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Tiurt ér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán Bonyhád és Szekszárd-Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást is biztosítják az autósok számára. Üzemeltetési feladatokat látnak el a határ felé vezető oldalon a Szebényi pihenőhely után, a 187-es és a 188-as kilométer között egy sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunabecse és Aposta között a 72-es és a 77-es kilométer között, Solt belterületén a 86-os kilométernél, Baján a 159-es és a 162-es kilométernél, és Bát-Monostor átkelési szakaszán a 169-es kilométernél. Útszükület időszakos félpályás korlátozás nehezíti meg a haladást. A környékünkön szerencsére nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád, írja az MTI. Az elnök egy szerdán megjelent podcast interjúban kifejtette, fennáll a lehetősége annak, hogy a szeptember 7-i nemzeti ünnepkor, Labor Day idején még életben lesz a blokkád, ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint a tárgyalások Iránnal gyorsan haladnak, és optimizmusát hangoztatta, hogy gyorsan megállapodás születik, valamint ismét azt hangoztatta, hogy az alapvető cél Iránt megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Immár negyedik hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján az MTI-vel a jóautók.hu. Májusban 12 382 importra használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61 092 külföldről származó autót regisztráltak, mintegy 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51 542-nél. Április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézték a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forintot pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. Új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e. Bűnösnek találták azt az ápolót és orvost, akiket egy kórházba került Down-szindrómás páciens haláláért tettek felelőssé, közölte a Szekszárdi járásbíróság. Az eset még 2020. október 25-én történt a megyei kórházban, ahol a második rendű vádlott vizitre köteles orvosként dolgozott. Az előző este a fertőző osztályra felvették a Down-szindrómás sértettet, akinek édesanyja telefonon közölte az orvossal, hogy gyermeke nehezen tud nyelni, így csak pépes étel tehet. Az információt az orvos rögzítette a korlapon. Az ápoló, aki az ügyben az elsőrendű vádlott lett, a beteg etetésére készült, amikor észlelte, hogy nem áll rendelkezésére a pépes étel. Megkérdezte az orvost, hogy megetetheti-e a felkínált rizses ragúval, az orvos pedig jóvá hagyta a kérést. Miután az ápoló befejezte az etetést és elmosta az evőeszközöket, akkor észlelte, hogy a páciens fulladozni kezdett. Az orvossal együtt próbálták szabaddá tenni a légutat, már az áldozat újraélesztését is megkezdték, de sajnos nem jártak sikerrel. A beteg fulladásos agybénulás következtében hunyt el. Az elsőfokú ítélet az ápolót felmentette, mivel nem találtak bizonyítékot arra, hogy az előírást megszegte volna, az orvos pedig egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. Hétfőn azonban másodfokon megváltoztatták az ítéletet. Az ápolót bűnösnek találták és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélték. Az orvos, mivel felelős volt az áldozat étrendjének meghatározásáért, szintén foglalkozási szabály sértett. Az ápoló és védője a döntést fellebezéssel fogadták, az ügy tehát a pécsi ítélőtáblán folytatódik.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Topi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket. Aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán még hozok Páfi Kati kolléganőmtől is egy tudósítást a pedagógus nap alkalmából szervezett városi ünnepségről. Érkezik még egy nyereményi játék is a Phoenix Tánc Egyesület felajánlásából, mert hogy június 6-án 18 órakor lesz a gálaestjük, és ennek apropójából szeretnénk kisorsolni nektek belépőket az estére, úgyhogy mindenképp hallgassatok bennünket és játszatok velünk. Az óra végén pedig érkezik még a közlekedési hír is az utakról, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk. Most pedig megyünk tovább Majkával, Körtisszel és Király Viktorral, tőlük pedig szóljon a füttyös 2018-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 5-én az Atom téren térzene lesz a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola diákjai előadásában. 16 órakor klarinét zenekar lesz, 17 órakor pedig vonós zenekar. Június 6-án Pakson vízi nyílt nap lesz az ASE szervezésében a Csónakháznál. Exatlon jellegű akadálypálya fiataloknak és felnőtteknek, társasjátékpark és ugrálóvár a gyerekeknek, valamint át lehet evezni a túlpartra, ahol egy limonádéval várják az evezőket. A programokon 10 és 18 óra között két helyszínen lehet részt venni. Június 5-től 7-éig Kalocsán a 34. Kék Madár Fesztivál lesz. Rengeteg programmal vár benneteket a fesztivál. Például lesz 5-én 21 órakor az MVM színpadon a Budapest Jazz Orchestra, amelyben közreműködik Tóth Vera énekesnő is. Június 6-án rengeteg program lesz, de az esti fő előadó, az az Ivan and the Parasol lesz szintén 21 órakor az MVM színpadon. 7-én pedig Grillus Vilmos gyerekműsor lesz 10 órakor az MVM színpadon, valamint Savaria Barokk zenekar hangversenye lesz 19 órakor a Szent István Király templomban. A belépés díjtalan, a kitűzőkért nyújtott adományokkal pedig támogathatják a beteg gyermekek gyógyulását. Június 9-én a Loop Színházi Társulás előadásában láthattok Szekszáron a Babits Mihály Kulturális Központ Színház termében egy előadást. Lengyel Tamás, Grillus Dorka, Trill Beatrix és Váradi Gergely előadásában 19 órakor. Június 11-én gyermekszínház lesz a Babits Színház termébe, Topolcsányi Laura, Marát Viktor előadásában a Pocahontast láthatják kisiskolások és óvodások június 10-én és 11-én. Június 12-én Csúszda Avató lesz, ami egy családi retro piknik lesz a Csúszda Parkunknál itt Pakson. Zenél DJ Pajero, buborékgépek, csoki ágyú, valamint jó hangulat vár bennünket 17 és 21 óra között. Remélem tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm tudósításra a pedagógus nap alkalmából megrendezett városi ünnepségről, melyet a Csengei Dénes Kulturális Központ színháztermében tartottak meg. A rendezvényen Heringes Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepség keretében kerültek átadásra a gyermekeinkért kitüntetések, melyet Lázár Márta és Pulainé Galambos Erika vehettek át. Paksváros képviselőtestülete évről évre elismerését fejezi ki a pedagógusoknak ezen a napon, és az itt élők javaslatai alapján díjazza azokat, akik kiemelkedően sokat tettek a gyermekek harmonikus személyiség formálásáért. Lázár Mártin 40 éve dolgozik a Tolnai úti, azaz a Hétszínvirág óvodába, ahol a Frisch diplomásként csoportvezető óvónőként kezdte, ma pedig már tagóvoda vezetőként végzi a munkáját 6 éve.
2: Gratulálok az elismeréshez, Márti. Ez egy pályafutásnak lehet ugye akár a csúcsa is. Hogy érzette, hogyan élted meg ezt a díjat tulajdonképpen?
3: Úgy, ahogy mondtad, tényleg ez egy kicsúcsosodása annak az elmúlt 40 évnek, amit én óvodapedagógusként ugyanabban az óvodában, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy abban az óvodában dolgozhatom, ahol kezdtem. És én tényleg oda úgy járok, mintha hazajárnék, hiszen középiskolában és főiskolán is a gyakorlatomat ott végeztem, úgyhogy minden szegletét ismerem. A kolléganőimet nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó volt a nagy csapattal, a régi nagy csapattal együtt dolgozni, és most is nagyon jó, mert a gyerekek nagyon-nagyon sok örömet, feltöltődést, boldogságot nyújtanak nekem.
2: Anno annak idején bátran mondhatom azt, ugye, hogy együtt kezdtük a Tolnai úti óvodában. Igaz, hogy én azóta már pálya elhagyó lettem, a gyerekekhez mondjuk hűséges maradtam, de te végig ott abban az óvodában. Miért volt fontos számodra? Mi az, ami ott tartott, és mi volt az a pillanat, amikor esetleg megtántorodtál?
3: Nagyon érdekes, mert egyetlen egyszer se fordult meg a fejembe, hogy elhagyjam a pályát. Én picikoromtól annyira tudatosan készültem erre. Nekem mindig annyira sok örömet nyújtott, hogy az, hogy elhagyjam a pályát, az meg sem fordult a fejemben. Persze vannak nehézségek.
2: Az elmúlt 40 év alatt több száz gyerek is, mondhatom azt, hogy megfordult ugye a kezeid alatt. Szerintem a városban mindenki ismer, mert valamilyen szinten szinte mindegyik családhoz kötődsz. Jövőt illetően van-e valami, ami úgy megfogalmazódik benned, amit úgy szeretnél elérni, vagy nagyon elégedett vagy?
3: Igazán azt gondolom, hogy én elégedett vagyok. Elégedett vagyok azzal, hogy ezt a pályát választottam. Elégedett vagyok azzal, hogy mindig elismerték azt a munkát, amit én tényleg teljes szívvel, lélekkel csináltam. És ezek a pozitív megerősítések, visszajelzések a szülők részéről, a gyerekek részéről, a kollégák részéről, a vezetők részéről. Ha netán úgy is éreztem, hogy most egy picit fáradtabb vagyok, de ez csak egy pillanatnyi dolog volt, és azonnal elfelejtettem, mert őértük érdemes csinálni. És azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam a kisfilmbe is, csak az menjen pedagógusnak, aki ezt hivatásként éli meg, aki ezt szívesen csinálja, hiszen nem mindenkinek kell ott lennie. De aki pedig ott van, az tegye a dolgát, és ne a külső dolgok befolyásolják, hanem azt töltse el boldogsággal, hogy ő a felnövekvő generációt tudja egy bizonyos úton elindítani, hozzásegíteni természetesen a szülők segítségével, és ebben egy icipici részünk nekünk is van.
1: Innen is gratulálunk Lázár Mártának, a Hétszínvirág óvoda vezetőjének. Hát egészen elképesztő, hogy én még arra emlékszem, amikor csoportvezető óvónőként dolgozott, mert hogy én is ebbe az óvodába jártam, és nagyon emlékszem Márti nénire az elmúlt évekből, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon örülök, és sok sikert kívánok a továbbiakban is neki. Ami másik nagy öröm számomra, hogy a következő díj, amiben részesültek, az Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója, mert hogy az általános iskolai éveimet pedig ott töltöttem, és nagyon szerettem a Deák sulit, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy mindkét intézményben én is járhattam, akik most díjat kaptak. Pulainé Galambos Erika végigjárta a szakmai ranglétrát, aktív igazgató, sportos életmódja, életvitele példaként szolgál kollégái előtt, hitelesen képviseli az iskola egyik fő mottóját, az egészséges életmódra nevelést. A vele készült interjút hallhatjátok most.
2: Teljes szívemből gratulálok neked. Mit jelent számodra ez a díj, ez az elismerés? Számítottál erre?
4: Igen, mint ahogy elmondtam a beszédemben is, nekem ez egy szakmai megerősítés volt, de inkább tekintem kihívásnak, mert ezután a díj után sokkal nagyobb elvárások lesznek felém, úgyhogy ennek majd a jövőben is helyt kell állnom.
2: Ha visszatekintesz az elmúlt évtizedekre, akkor mi az, ami úgy megfogalmazódik benned? Mi volt esetleg az, ami nagyon emlékezetes számodra, illetve mi volt az, ami téged erre a pályára vitt?
4: Én gyerekkoromban nem pedagógus szerettem volna lenni, soha nem merült fel, hanem mindig az volt, hogy gyerekekkel szeretnék dolgozni, és amikor leérettségiztem, utána egy hirtelen ötlettől vezérelve indultam el a tanítóképző felé, és utána bekerültem az iskolába, és az akkori igazgatóm pedig erre az igazgatós pályára szánt engem, és ezért lettem igazgató. Az elmúlt 9 év, amikor igazgató voltam, és az elmúlt 26 év, amikor tanítok, ott az a legfontosabb számomra, hogy ilyen emberek vesznek körül engem a munkahelyemen, akik ide is elkísértek, és akikkel együtt dolgozhatok.
1: Az imént Pulainé Galambos Erikát hallhattátok, aki gyermekeink díjban részesült a pedagógus nap alkalmából. Innen is gratulálunk neki. A hétfő esti ünnepi műsort Kamilka és a Pesti Sík zenekar szolgáltatta, melyen Gatsby dalok, elegáns és táncolható swing hangzott el, majd Barnabás István alpolgármester pohárköszöntője után állófogadással zárult az ünnepség.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal. Mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a Párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal, amit soha többé nem felejtesz el. Én is így szerettem bele ezekbe a számokba, sorozatról sorozatra, jelenetről jelenetre, és most egy óránát

Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM-en.

És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését a Phoenix Tánc Egyesület felajánlásából, mert hogy belépőkért játszunk a gála estre, ami június 6-án 18 órakor kerül megrendezésre a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében. Legyetek figyelmesek, nem túl nehéz a kérdésem, honnan ered a Phoenix nevű mitikus tűzmadár alakja? A. Eredetileg az egyiptomi mitológia egyik teremtménye volt, vagy B. a római korból ered. A helyes megfejtéseket a 2094110001-es SMS és Viber számunkra várom. Játszatok velünk a belépőkért. Sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekhez szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Tiurt ér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán Bonyhád és Szekszárd Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást is biztosítják az autósok számára. Üzemeltetési feladatokat látnak el a határ felé vezető oldalon a Szedényi pihenőhely után, a 187-es és a 188-as kilométer között egy sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Aposta között a 72-es és a 77-es kilométer között, Solt belterületén a 86-os kilométernél, Baján a 159-es és a 162-es kilométernél, és Bát-Monostor átkelési szakaszán a 169-es kilométernél. Útszükület időszakos félpályás korlátozás nehezíti meg a haladást. A környékünkön szerencsére nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras! Viseld büszkén kitűzőnket! A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK szerdán az MTI-vel. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek, pályázati felhívások változásait is, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a NAK keresőjében tették közzé. A kérelem beadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. A 33 utcát magába foglaló Paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
3: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mind az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
2: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
3: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca, mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt. Tehát ez egy plusz olyan technológiát és igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
2: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket. Béke címmel nyílik kiállítás Simontornyán, a paksi környezetükre figyelő alkotók kerámia műhelyének tagjai ezúttal a simontornyai várban mutatják be munkáikat. Az esemény hivatalos megnyitója ma délután 5 órakor kezdődik, ahol Gyöngyösi Olga működik majd közre. A paksi köfi csoport vezetőjének beszámolója szerint a simontornyai kiállítás megszervezése egy nagy közös munka, mivel a kerámiákat fel kellett szerelni, rögzíteni, továbbá mindennek meg kellett találni a maga helyét. Elmondta, ebben a múzeum munkatársai nagy segítséget nyújtottak számukra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, mert hogy déltől egyik Gabi hozza a kedvenc sorozatainak zenéit. Jó lesz, ígérem, úgyhogy tartsatok akkor is velünk. Aztán én hozok nektek egy pici programajánlót az én tapasztalataim alapján, amit én megéltem ezen az előadáson. Ez a Recircle társulatnak az immerzív új színház előadásáról fog szólni, a Walk My World-ről, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor mindenképp maradjatok velünk, és az óra végén pedig érkezik még a mai nyereményjátékunk kérdése is a Phoenix Tánc Együttes felajánlásából, ahol belépőket lehet nyerni a június 6-ai fellépésükre, úgyhogy maradjatok velünk, és hallgassátok a Paks FM-et. Most viszont megyünk tovább Nagy Bogival és Dessel, tőlük pedig Szóljon, ahol jól lesztek újra 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a Stevenből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a Párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal, amit soha többé nem felejtesz el. Én is így szerettem bele ezekbe a számokba, sorozatról sorozatra, jelenetről jelenetre, és most egy órán.

Harmad Gabi vagyok, ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM-en.

Evans-tól szólt az I'll Be There For You. Hát imádom, ez a Jó barátoknak szerintem az egyik ikonikus betétdala és főcímdala is volt egyben. Szerintem, ha ezt meghallja bárki a világban, akkor a Jó barátok fog eszébe jutni. Imádom, az egyik legkedvencebb sorozatom. Gabi, ezzel is készül nektek a következő Best of órában, ugyanis az ő kedvenc sorozatainak a főcímdalait vagy betétdalait hozza el. Érkezik még jó sok szuper előadó, mint például Jessie Ware, Divine, Elton John, Carole Pop, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is, mert déltől egyik Gabi kedvence érkeznek a Best of órában. Most viszont megyünk tovább Jonas Blue-val és Teresa Rex-el, tőlük pedig So You Know What I Like About You 2019-ből. Oh my.

11 óra 25 van, és Filó, valamint Apu, azaz Bájalek szólt, tőlük pedig a Sehol se 2023-ból. Na hát, hoztam nektek egy kis program ajánlót, mert hogy április 22-én volt szerencsém elmenni a Walk My World elnevezésű előadásra, ami egyébként egy meglepetés előadás volt a számunkra a barátokkal, egy nagyon kedves ceremóniamester barátom szerezte nekünk a jegyet, és hívott meg bennünket erre az estére. Hát már eleve nagyon meglepődtünk azon, amikor bementünk, és egy igazán misztikus, vörösfényes helységbe érkezel a millenárison. De nem is ez a lényeg, hanem ahogy így megérkeztünk, elmondják, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad az előadáson. Na hát főleg igazából, amit nem szabad, azt emelik ki és hangsúlyozzák ki, hogy ugye föl kell venned egy maszkot, ezt nem veheted le. Ez egy Tideni maszk, aki tudja, hogy most mit használ Tideni tényleg, tehát hogy egy ilyen fekete maszkot rá kell tenned így az arcodnak a felére, így az orrodig, és annak az egész előadáson rajtad kell, hogy maradjon, majd hamarosan kiderül, hogy miért. Aztán a telefonokat egy ilyen mágneses kis tokba elteszik, nálad maradhat, de elteszik, és, vagy hát így elteszed, és nem tudod kivenni, nem készíthetsz semmilyen felvételt, ha esetlegesen viszel másik telefont, és rosszalkodsz, akkor elveszik, és kivezetnek. Szóval, ha nem tartod be a szabályokat, akkor kivezetnek, és akkor így nem mehetsz vissza az előadásra. Ugye nyilván a másik, ami nagyon furcsa volt számomra, és nagyon nehéz feladat volt az számomra, az, hogy nem lehetett beszélni. Nem lehetett egymáshoz szólni az előadáson, nehogy megzavart nyilván a táncosokat, mert amikor te beléptél az előadásnak a színterére, akkor igazából ott mászkáltak melletted a táncosok, ez a Recircle-nek a társulata, Vági Bence társulatáról beszélek, ez egy artistákkal, gyönyörű táncosokkal megvegyített társulat, egészen elképesztő volt, ahogy így beléptél, és így nem tudod, hogy mi fog történni. Tényleg én nem is olvastam még erről semmit akkor, és teljesen ilyen félelemben és meglepettségben, és nem tudom, tehát hogy nem szeretek félni előadásokon, és kicsit féltem attól, hogy na majd ijeszgetni fognak, vagy bármi olyan, semmilyen nem történt. Igazából élvezed az egészet, és így sétikálsz jobbra-balra a táncosokkal, aki éppen magával hív, vagy magával ragad, és elvisz egyik szobából a másikba, mert itt egy ilyen hatalmas nagy területről beszélgetünk, és több szobában történnek események. És például van két táncos, egy hölgy meg egy férfi, és azt követed utána, amikor így véget ér mondjuk az ő előadásuk, akkor te követsz valakit, vagy a férfit, vagy a női előadót. És mi például folyamatosan elhagytuk egymást a barátaimmal, mert hogy annyira mentünk ide, oda, amoda, hogy tényleg néha összetalálkoztunk, az tök vicces volt, amikor így összetalálkoztunk, és jaj, hello, miközben nem lehetett egymáshoz szólni. Szóval zseniális volt maga ez az egész. Igazából ez a színház arra hív, hogy besétáljunk egy másik valóságba, ahol találkozhatunk istenekkel és teremtményeikkel egy mitikus világba. Szóval zseniális volt, nagyon-nagyon tetszett. Ezt már mondtam Gabinak is reggel, hogy volt egy-egy olyan pillanat, amikor így azt éreztem, hogy így nem tetszik, vagy úgy nem ragad annyira magával, aztán a következő pillanatban meg szájtátva, lélegzett, visszafojtva nézel egy előadást. Szóval azt gondolom, hogy nagyon tetszett, így egy másfél hónap leülepedése után azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó volt, és nagyon tetszett, és ajánlom mindenkinek, aki szereti az újdonságot kicsit megélni. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen zseniális kitaláció volt a színház
újra gondolásának, hogy igazából kicsit része vagy annak, tehát nem interaktívan, de hogy része vagy a darabnak. Szóval, hogyha nem akartok lemaradni, akkor még ebben a hónapban biztosan van amúgy a Millenárison. Mi most június 12-én fogunk elmenni a férjemmel és a barátainkkal, hogy újra átélhessem én is, és megmutathassam azt a barátaimnak, hogy milyen volt átélni ezt az egészet. Nagyon tetszett nekik az én elmondásom alapján az egész, úgyhogy ha nem akartok lemaradni, akkor Walk My World, így megtaláljátok. Zseniális, úgyhogy menjetek és élvezzétek, és sétáljatok bele ebbe az immerzív világba. Most viszont megyünk tovább David Guettával, Teddy Swims-el és a Tunzendájjal, tőlük pedig szóljon a Gun Gun Gun 2025-ből. We

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését a Phoenix Tánc Egyesület felajánlásából, mert hogy belépőkért játszunk a gála estre, ami június 6-án 18 órakor kerül megrendezésre a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében. Legyetek figyelmesek, nem túl nehéz a kérdésem, honnan ered a Phoenix nevű mitikus tűzmadár alakja? A. Eredetileg az egyiptomi mitológia egyik teremtménye volt, vagy B. a római korból ered. A helyes megfejtéseket a 2094110001-es SMS és Viber számunkra várom. Játszatok velünk a belépőkért, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Nailed a Soul a Closer 2008-ból, én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, de csak egy órára, mert hogy jön Gabi Best of órája déltől egyik, ahol a kedvenc sorozatainak a zenével fog nektek kedvezni, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk. Én egy órakor érkezem vissza hozzátok, és hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Őrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. Egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közlése szerint a férfi szerda hajnalban hunyt el, írja az MTI. Hétfőn összeomlott egy 4 emeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályon kezeltek. Az erőfeszítések ellenére az áldozaton sajnos nem tudtak segíteni, a férfi szerda hajnalban elhunyt a kórházban. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság hétfőn azt közölte, a székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forintot pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub ad műsort, amit Fekete László erős ember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operett Társulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a Bestiák, valamint MC Haver és a Teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Anzló zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán. Béke címmel nyílik kiállítás Simontornyán, a paksi környezetükre figyelő alkotók kerámia műhelyének tagjai ezúttal a Simontornyai várban mutatják be munkáikat. Az esemény hivatalos megnyitója ma délután 5 órakor kezdődik, ahol Gyöngyösi Olga működik majd közre. A paksi köfi csoport vezetőjének beszámolója szerint a simontornyai kiállítás megszervezése egy nagy közös munka, mivel a kerámiákat fel kellett szerelni, rögzíteni, továbbá mindennek meg kellett találni a maga helyét. Elmondta, ebben a múzeum munkatársai nagy segítséget nyújtottak számukra.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Elhagyja a PFC-t Hinora Kristóf, adta hírül a paksi NB1-es futballcsapat. Hinora Kristóf játékjoga teljes egészében az MTK-hoz kerül. Hinora 2025. februárjában érkezett a Pakshoz, és ez idő alatt összesen 39-szer ölthette magára a zöld-fehér mezt. A 28 éves jobb szélső ez idő alatt Európa Liga és Konferencia Liga selejtező mérkőzéseket játszhatott, magyar kupát nyert, valamint bajnoki bronzéremnek is örülhetett. Hinora Kristóf ezen felül több poszton is bevethető, szélső hátvédként és középpályásként egyaránt számíthatnak rá. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt a Paks színeiben. A Paksi FC stábja közleményében minden jót kívánt a játékosnak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvence Gabitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en.
7: És azt, hogy stílus megkötés nélkül most igencsak komolyan vettem, lesz ebben az órában rocksláger, popsláger, különböző alternatívabb slágerek is, úgyhogy érdemes lesz velem tartani ma, amikor is a kedvenc sorozat dalaimat hozom nektek. Ezt az órát például az örök klasszikussal indítom, természetesen nem hiányozhat egy ilyen órából, a Jó barátoknak a zenéje, ami éppen akkor íródott, amikor a rádió indult 1995-ben, úgyhogy velük kezdünk, de utána többek között hozom majd még az Én és a Walter fiúk egyik ismert dalát, a Thomas Thomas-tól, a Right Place Wrong Time-ot.
1: Best of kedvencek Gabitól déltől egyig. A keverőpultnál Harmad Gabi.

Ebben a blogban két dal is helyet kapott az Én és a Walter fiúkból. Mindkettőt nagyon szeretem, az egyik a Thomas-tól a Right Place Wrong Time volt, a másik pedig az imént hallott Jesse vers Láger a Champagne Kisses. A sorozat rajongóinak szerintem azonnal beugrott, hogy ez a dal bizony az ikonikus csók jelenetnél szerepelt. És egy másik ikonikus jelenet dalát hozom a folytatásban, méghozzá a 2000-es évek egyik legnépszerűbb sorozatának, a Sex és New Yorknak a filmzenéje következik. Mondom a jelenetet, hát ha beugrik valakinek ez is. New York, divat bemutató, Carrie mint modell kilép a kifutóra, és bizony egy hatalmasat zakózik, de feláll, és mintha mi se történt volna, megy tovább, és egy hatalmas tapssal jutalmazza a divat bemutató közönsége. Na, ebben a jelenetben szerette meg Sheryl Lynn Got to Be Real című dalát. Ez következik most itt a Best of Kedvencek órában, ahol ma a kedvenc sorozat filmzenéimet hozom nektek.

0: személyes kedvencek. Válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül Gabitól.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

Ez volt a G-Fliptől a Bad on Fire, én ezzel zárom a Best of kedvencek órát, ahol ma a kedvenc filmzenéimet hoztam nektek, méghozzá sorozat filmzenéimet. Volt Jó barátok, Szex és New York, Off Campus, sőt még a manapság népszerű TikTok sorozatok filmzenéi közül is hoztam, stílus megkötés nélkül változatosan. Ha tetszett, tartsatok velem 3 hét múlva is, legközelebb akkor hozom majd a kedvenc slágereimet. Én Harmad Gabi voltam, a továbbiakra pedig szép napot és jó rádiózást kívánok nektek!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 4-e csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Több utca felújítása is megkezdődött hamarosan Pakson. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon. Távozik a PFC-től Hinora Kristóf. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: A 33 utcát magába foglaló Paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
2: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mind az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
1: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
2: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca, mégis tele van pincékkel, és ugye a lakó is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt, tehát ez egy plusz olyan technológiát és igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
1: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forinttól pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. Új radiátorokat és gázkozánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e.
0: Paks FM hírek.
1: Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi Nyugdíjas Klubad műsort, amit Fekete László erős ember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operett Társulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a Bestiák, valamint MC Haver és a Technő lép színpadra, a napot pedig DJ Anzló zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán. Béke címmel nyílik kiállítás Simontornyán, a paksi környezetükre figyelő alkotók kerámia műhelyének tagjai ezúttal a Simontornyai várban mutatják be munkáikat. Az esemény hivatalos megnyitója ma délután 5 órakor kezdődik, ahol Gyöngyösi Olga működik majd közre. A paksi köfi csoport vezetőjének beszámolója szerint a Simontornyai kiállítás megszervezése egy nagy közös munka, mivel a kerámiákat fel kellett szerelni, rögzíteni, továbbá mindennek meg kellett találni a maga helyét. Elmondta, ebben a múzeum munkatársai nagy segítséget nyújtottak számukra. Bűnösnek találták azt az ápolót és orvost, akiket egy kórházba került Down-szindrómás páciens haláláért tettek felelőssé, közölte a Szekszárdi járásbíróság. Az eset még 2020. október 25-én történt a megyei kórházban, ahol a második rendű vádlott vizitre köteles orvosként dolgozott. Az előző este a fertőző osztályra felvették a Down-szindrómás sértettet, akinek édesanyja telefonon közölte az orvossal, hogy gyermeke nehezen tud nyelni, így csak pépes ételt tehet. Az információt az orvos rögzítette a korlapon. Az ápoló, aki az ügyben az első rendű vádlott lett, a beteg etetésére készült, amikor észlelte, hogy nem áll rendelkezésére a pépes étel. Megkérdezte az orvost, hogy megetetheti-e a felkínált rizses ragúval, az orvos pedig jóváhagyta a kérést. Miután az ápoló befejezte az etetést és elmosta az evőeszközöket, akkor észlelte, hogy a páciens fulladozni kezdett. Az orvossal együtt próbálták szabaddá tenni a légutat, már az áldozat újraélesztését is megkezdték, de sajnos nem jártak sikerrel. A beteg fulladásos agybénulás következtében hunyt el. Az elsőfokú ítélet az ápolót felmentette, mivel nem találtak bizonyítékot arra, hogy az előírást megszegte volna, az orvost pedig egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. Hétfőn azonban másodfokon megváltoztatták az ítéletet. Az ápolót bűnösnek találták és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélték. Az orvos mivel felelős volt az áldozat étrendjének meghatározásáért, szintén foglalkozási szabály sértett. Az ápoló és védője a döntést fellebezéssel fogadták, az ügy tehát a pécsi ítélőtáblán folytatódik.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Elhagyja a PFC-t Hinora Kristóf, adta hírül a paksi NB1-es futballcsapat. Hinora Kristóf játékjoga teljes egészében az MTK-hoz kerül. Hinora 2025. februárjában érkezett a Pakshoz, és ez idő alatt összesen 39-szer ölthette magára a zöld-fehér mezt. A 28 éves jobbszélső ez idő alatt Európa Liga és Konferencia Liga selejtező mérkőzéseket játszhatott, Magyar Kupát nyert, valamint bajnoki bronzéremnek is örülhetett. Hinora Kristóf ezen felül több poszton is bevethető, szélső hátvédként és középpályásként egyaránt számíthatnak rá. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt a Paks színeiben. A Paks FC stábja közleményében minden jót kívánt a játékosnak. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: 13 óra 8 perc van, és Gabi szupi best of órája, valamint Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy egy órán keresztül érkeznek a jobbnál jobb slágerek, aztán meglássuk, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjátok, hogy holnap milyen időjárásra számíthatunk az időkép előrejelzése szerint, és hozom nektek a mai nyereményjáték kérdését is a Főnix Tánc Együttes felajánlásából, ugyanis június 6-án 18 órakor gálaestet szerveznek a Csengeiben, ahová belépőjegyeket lehet tőlünk nyerni. Játszatok velünk, hallgassatok minket, most pedig jöjjön Topik és az Én Szöven Szól a Breaking Me 2019-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 5-én az Atom téren térzene lesz a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola diákjai előadásában. 16 órakor klarinét zenekar lesz, 17 órakor pedig vonós zenekar. Június 6-án Pakson vízi nyílt nap lesz az ASE szervezésében a Csónakháznál. Exatlon jellegű akadálypálya fiataloknak és felnőtteknek, társasjátékpark és ugrálóvár a gyerekeknek, valamint át lehet evezni a túlpartra, ahol egy limonádéval várják az evezőket. A programokon 10 és 18 óra között két helyszínen lehet részt venni. Június 5-től 7-éig Kalocsán a 34. Kék Madár Fesztivál lesz. Rengeteg programmal vár benneteket a fesztivál. Például lesz 5-én 21 órakor az MVM színpadon a Budapest Jazz Orchestra, amelyben közreműködik Tóth Vera énekesnő is. Június 6-án rengeteg program lesz, de az esti fő előadó, az az Ivan and the Parasol lesz szintén 21 órakor az MVM színpadon. 7-én pedig Grillus Vilmos gyerekműsor lesz 10 órakor az MVM színpadon, valamint Savaria Barokk zenekar hangversenye lesz 19 órakor a Szent István Király templomban. A belépés díjtalan, a kitűzőkért nyújtott adományokkal pedig támogathatják a beteg gyermekek gyógyulását. Június 9-én a Loop Színházi Társulás előadásában láthattok Szekszáron a Babits Mihály Kulturális Központ Színház termében egy előadást. Lengyel Tamás, Grillus Dorka, Trill, Beatrix és Váradi Gergely előadásában 19 órakor. Június 11-én gyermekszínház lesz a Babits Színház termébe, Topolcsányi Laura, Marát Viktor előadásában a Pocahontast láthatják kisiskolások és óvodások június 10-én és 11-én. Június 12-én Csúszda Avató lesz, ami egy családi retro piknik lesz a Csúszda Parkunknál itt Pakson. Zenél DJ Pajero, buborékgépek, csoki ágyú, valamint jó hangulat vár bennünket 17 és 21 óra között. Remélem tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, milyen időjárás várható Pakson és a környékünkön az időkép előrejelzése szerint. Egy újabb hidegfront érkezik pénteken északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések is kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára, köd képződhet, a minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben pedig 19 és 29 fok mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd a legalacsonyabb maximumokat. Hát mindenkinél legyen holnapi napon esernyő, hogyha kimozdul, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok.

az idő. 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széket gyorsan magadnak vadász. Jó tudja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak és menjünk.

és már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését a Phoenix Tánc Egyesület felajánlásából, mert hogy belépőkért játszunk a gála estre, ami június 6-án 18 órakor kerül megrendezésre a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében. Legyetek figyelmesek, nem túl nehéz a kérdésem, honnan ered a Phoenix nevű mitikus tűzmadár alakja? A. Eredetileg az egyiptomi mitológia egyik teremtménye volt, vagy B. a római korból ered. A helyes megfejtéseket a 2094111-es SMS és Viber számunkra várom. Játszatok velünk a belépőkért. Sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

Becky Hilltől szólt The Last Time 2021-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok ezen a napon is. Legközelebb hétfőn fogunk találkozni reggel 9:30-kor. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takásnagy Vivi voltam, csodás napot nektek továbbra is, sziasztok!

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Őrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. Egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád, írja az MTI. Az elnök egy szerdán megjelent podcast interjúban kifejtette, fennáll a lehetősége annak, hogy a szeptember 7-i nemzeti ünnepkor, Labor Day idején még életben lesz a blokkád. Ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint a tárgyalások Iránnal gyorsan haladnak, és optimizmusát hangoztatta, hogy gyorsan megállapodás születik, valamint ismét azt hangoztatta, hogy az alapvető cél Iránt megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján az MTI-vel a jóautók.hu. Májusban 12.382 importra használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, mintegy 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézték a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub ad műsort, amit Fekete László erős ember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operett Társulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a bestiák, valamint MC Haver és a Teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Anzló zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán. Béke címmel nyílik kiállítás Simontornyán, a paksi környezetükre figyelő alkotók kerámia műhelyének tagjai ezúttal a simontornyai várban mutatják be munkáikat. Az esemény hivatalos megnyitója ma délután 5 órakor kezdődik, ahol Gyöngyösi Olga működik majd közre. A paksi köfi csoport vezetőjének beszámolója szerint a simontornyai kiállítás megszervezése egy nagy közös munka, mivel a kerámiákat fel kellett szerelni, rögzíteni, továbbá mindennek meg kellett találni a maga helyét. Elmondta, ebben a múzeum munkatársai nagy segítséget nyújtottak számukra. Egy tűzesethez és három műszaki mentéshez vonultak a Tolna vármegyei tűzoltók június 2-án kedden, adta hírül a katasztrófa védelem. Mintegy 200 négyzetméteren égett hulladék kedden délután a Cikói hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos, valamint a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek egy erőgép segítségével megbontották az égő hulladékot, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utcában egy társasházi lakás erkélyéről kisméretű betondarabok hullottak a járdára. Mecseknádasdon egy útra dőlt fa akadályozta a közlekedést, míg Tolnán egy segédmotoros kerékpáros szenvedett könnyű sérülésekkel járó balesetet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, június 4-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok még ebben az órában. Lesz minden mi szemszájnak ingere ezen a csodálatos, verőfényes nyári délutánon. Kezdjük be zenével, Naked Feet Portugal The Man következik. A 2025-ös Glide, let's go!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Rocky Atert hallottátok, ez volt a 2024-es Say My Name. Nos, június 4-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Bulcsú, Tormás, Fatime, Ferenc és Svetlana névnapokat ünneplünk. Boldog névnapot kívánunk a felsoroltaknak innen a Paks FM szerkesztőségéből. Shakira és a Black Eyed Peas legendás kombinációja következik a 2021-es Girl Like Me.

Sophie and the Giants hallhattátok, ez volt a 2024-es Shut Up and Dance. Fogadjátok meg a kis tanácsát, fogjátok be és táncoljatok. Nos, még három track következik, egy Charlie Puth-tól, egy Rácz Gergőtől és Orosvai Rennitől, egy pedig a Sonic-tól, egy klasszikus. Mielőtt még rátérnénk, a hamisítatlan pálfikati féle tudósításra nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott pedagógus napi ünnepségről. De a szó most még Charlie Puth-é, 2017-ből jön a How Long Let's Go.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Hétfőn este a Csengei Dénes Kulturális Központ színház termében a pedagógus nap alkalmából városi ünnepséget rendeztek. Pálfi Katalin tudósítását fogjátok hallani erről. A rendezvényen Heringes Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepség keretében kerültek átadásra a gyermekeinkért kitüntetések, melyet Lázár Márta és Pulainé Galambos Erika vehettek át. Paksváros képviselőtestülete évről évre elismerését fejezi ki a pedagógusoknak ezen a napon, és az itt élők javaslatai alapján díjazza azokat, akik kiemelkedően sokat tettek a gyermekek harmonikus személyiség formálásáért. Lázár Márti 40 éve dolgozik a Tolnai úti, azaz a Hét Színvirág óvodában, ahol friss diplomásként csoportvezető óvónőként kezdte, ma pedig már tagóvoda vezetőként végzi munkáját 6 éve.
2: Gratulálok az elismeréshez, Márti. Ez egy pályafutásnak lehet ugye akár a csúcsa is. Hogy érzette, hogyan élted meg ezt a díjat tulajdonképpen?
3: Úgy, ahogy mondtad, tényleg ez egy kicsúcsosodása annak az elmúlt 40 évnek, amit én óvodapedagógusként ugyanabban az óvodában, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy abban az óvodában dolgozhatom, ahol kezdtem. És én tényleg oda úgy járok, mint hogyha hazajárnék, hiszen középiskolában és főiskolán is a gyakorlatomat ott végeztem, úgyhogy minden szegletét ismerem. A kolléganőimet nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó volt a nagy csapattal, a régi nagy csapattal együtt dolgozni, és most is nagyon jó, mert a gyerekek nagyon-nagyon sok örömet, feltöltődést, boldogságot nyújtanak nekem.
2: Anno annak idején bátran mondhatom azt, ugye, hogy együtt kezdtük a Tolnai úti óvodában. Igaz, hogy én azóta már pálya elhagyó lettem, a gyerekekhez mondjuk hűséges maradtam, de te végig ott abban az óvodában. Miért volt fontos számodra? Mi az, ami ott tartott, és mi volt az a pillanat, amikor esetleg megtántorodtál?
3: Nagyon érdekes, mert egyetlen egyszer se fordult meg a fejembe, hogy elhagyjam a pályát. Én pici koromtól annyira tudatosan készültem erre. Nekem mindig annyira sok örömet nyújtott, hogy az, hogy elhagyjam a pályát, az meg sem fordult a fejemben. Persze vannak nehézségek.
2: Az elmúlt 40 év alatt több száz gyerek is, mondhatom azt, hogy megfordult ugye a kezeid alatt. Szerintem a városban mindenki ismer, mert valamilyen szinten szinte mindegyik családhoz kötődsz. Jövőt illetően van-e valami, ami úgy megfogalmazódik benned, amit úgy szeretnél elérni, vagy nagyon elégedett vagy?
3: Igazán azt gondolom, hogy én elégedett vagyok. Elégedett vagyok azzal, hogy ezt a pályát választottam. Elégedett vagyok azzal, hogy mindig elismerték azt a munkát, amit én tényleg teljes szívvel, lélekkel csináltam. És ezek a pozitív megerősítések, visszajelzések a szülők részéről, a gyerekek részéről, a kollégák részéről, a vezetők részéről. Ha netán úgy is éreztem, hogy most egy picit fáradtabb vagyok, de ez csak egy pillanatnyi dolog volt, és azonnal elfelejtettem, mert őértük érdemes csinálni. És azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam a kisfilmbe is, csak az menjen pedagógusnak, aki ezt hivatásként éli meg, aki ezt szívesen csinálja, hiszen nem mindenkinek kell ott lennie. De aki pedig ott van, az tegye a dolgát, és ne a külső dolgok befolyásolják, hanem azt töltse el boldogsággal, hogy ő a felnövekvő generációt tudja egy bizonyos úton elindítani, hozzásegíteni természetesen a szülők segítségével, és ebben egy icipici részünk nekünk is van.
1: Gyermekeinkért díjban részesült 2026-ban Pulainé Galambos Erika is, a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója. Végigjárta a szakmai ranglétrát, aktív igazgató, sportos életmódja, életvitele példaként szolgál kollégái előtt. Hitelesen képviseli az iskola egyik fő mottóját, az egészséges életmódra nevelést.
2: Teljes szívemből gratulálok neked. Mit jelent számodra ez a díj, ez az elismerés? Számítottál erre?
4: Igen, mint ahogy elmondtam a beszédemben is,

0: kezdettől vezérelve indultam el a tanítóképző felé, és utána bekerültem az iskolába, és az akkori igazgatóm pedig erre az igazgatós pályára szánt engem, és ezért lettem igazgató. Az elmúlt 9 év, amikor igazgató voltam, és az elmúlt 26 év, amikor tanítok, ott az a legfontosabb számomra, hogy ilyen emberek vesznek körül engem a munkahelyemen, akik ide is elkísértek, és akikkel együtt dolgozhatok.
1: A pedagógus napi ünnepi műsort Kamilka és a Pestisik zenekar szolgáltatta, melyen Gatsby dalok, elegáns és táncolható swing hangzott el. Majd Barnabás István alpolgármester pohár köszöntője után állófogadással zárult az ünnepség.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. Bet you didn't know this about yourself.

Ez volt James Blunt és a 2021-es Unstoppable. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK szerdán az MTI-vel. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek, pályázati felhívások változásait is, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a NAK keresőjében tették közzé. A kérelem beadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. A 33 utcát magába foglaló Paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
4: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mint az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
3: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
4: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt. Tehát ez egy plusz olyan technológiát és igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
3: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Elhagyja a PFC-t Hinora Kristóf, adta hírül a paksi NB1-es futballcsapat. Hinora Kristóf játékjoga teljes egészében az MTK-hoz kerül. Hinora 2025. februárjában érkezett a Pakshoz, és ez idő alatt összesen 39-szer ölthette magára a zöld-fehér mezt. A 28 éves jobbszélső ez idő alatt Európa Liga és Konferencia Liga selejtező mérkőzéseket játszhatott, magyar kupát nyert, valamint bajnoki bronzéremnek is örülhetett. Hinora Kristóf ezen felül több poszton is bevethető, szélső hátvédként és középpályásként egyaránt számíthatnak rá. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt a Paks színeiben. A Paksi FC stábja közleményében minden jót kívánt a játékosnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
5: A pontos idő 15 óra 5 perc, június 4-e van, ti pedig a Paksefemet hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, még pedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Eminem kezdi be ezt az órát, 2024-ből fogjátok tőle hallani a Houdinét. Let's go!
0: És most! Egy új...

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 25 Celsius fok van odakint, ez lesz egyébként a mai napi max. Némileg felhős időnk van, de általában inkább a napsütés dominál. Fronthatásmentes időnk van, napos, kissé szeles idő, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek lesz 5-e, 27 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, ahogy szombaton is úgy tűnik. Vasárnap kezdünk el emelkedni fölfelé, 29 fokot is megközelítjük, a jövőjét pedig már 30 fok fölötti hőmérséklettel indul majd. Szombat, vasárnap, hétfőre magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az oldal. Mindenképpen védekezzetek ellene. UV szűrős napszemüveg legyen rajtatok, hogyha kimozdultak, a napkáros sugarai ellen pedig még kalappal és sapkával is érdemes védekezni, illetve a hidratáció még nagyon fontos, a napi elveszített folyadékot pótoljátok vízivással. Egyébként a felhős idő még holnap kitart, és a szombat, vasárnap már kevésbé felhős, tulajdonképpen inkább napsütéses derült idővel fog lezajlani, úgyhogy nagyon-nagyon nyáriasodik a szitu, hölgyeim és uraim, bár úgy tűnik, hogy a jövő hét közepétől egy idegfronti hatás megint lehűti nekünk egy kicsit a szitut, és egy kis csapadékot is hoz majd magával, ami végsősoron nem lenne baj. Na de ennyire még felesleges előre szaladni, ami bizonyosnak tűnik, hogy holnap után 27 fok lesz a napi max, és vasárnaptól kezd majd el emelkedni a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz június 5-én térzene lesz az Atomtéren a zenekedvelő körömére a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. 16 órától klarinét zenekar, 17 órától pedig vonós zenekar szórakoztatja majd a nagy érdeműt. Június 9-én, azaz kedden, 17 órától itt Pakson a Gagarin utca 2-es szám alatt található kiállító teremben Természetjárók címmel lesz kiállítás megnyitó Bíró Ágnes és Fabó Ferenc természetfotósok kiállításából. A kiállítást megnyitja Vince Bálint természetfotós, a megnyitón közreműködik Kocsmár Csenge Eszter szaxofonon, akit Scheffer Judit kísér. A tárlat július 5-éig tekinthető meg. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb holnap, azaz pénteken lesz vetítés, három premier is várja majd a mozi látogatóit. Először 16 órától a Varázslatos titokfát vetítik, ez egy családi fantasy. 18 órától a Vadász idény 2 lesz, egy vígjáték, 8 óra 30 perccel pedig ismét egy premier következik, a Backrooms hátsó szobák című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül, rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb, sokkal jobb. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM összeköt.
3: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő.

Marshmallows volt az imént, az Ellie Goulding-gal és Avajonnal közös Save My Love 2025-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes nyári délutánnak a lendületét. Tom Grennan következik a 2021-es Little Bit of Love.

Tom Gregory-t hallottátok, ez volt a 2023-as Forget Somebody. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatjuk, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közlése szerint a férfi szerda hajnalban hunyt el, írja az MTI. Hétfőn összeomlott egy 4 emeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályon kezeltek. Az erőfeszítések ellenére az áldozaton sajnos nem tudtak segíteni, a férfi szerda hajnalban elhunyt a kórházban. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság hétfőn azt közölte, a székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forinttól pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. Új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub ad műsort, amit Fekete László erős ember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operett Társulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a bestiák, valamint MC haver és a teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Anzló zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán. Egy tűzesethez és három műszaki mentéshez vonultak a Tolna vármegyei tűzoltók június 2-án kedden, adta hírül a katasztrófa védelem. Mintegy 200 négyzetméteren égett hulladék kedden délután a Cikói hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos, valamint a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek egy erőgép segítségével megbontották az égő hulladékot, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utcában egy társasházi lakás erkélyéről kisméretű betondarabok hullottak a járdára. Mecseknádasdon egy útra dőlt fa akadályozta a közlekedést, míg Tolnán egy segédmotoros kerékpáros szenvedett könnyű sérülésekkel járó balesetet.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 16 óra 4 perc, június 4-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Anne-Marie és Clean Bandit kezdi be ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani tőlük a Cry Baby. Let's go!
3: És most egy újabb óra.

Celine Diontól és Majestic-től hallottátok a Set My Heart on Fire-t 2024-ből. Nos, június 4-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Bulcsú, Tormás, Fatime, Ferenc és Svetlana nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Rita óra következik a You Only Love Me Shift Key 2023-as remixében. Let's go!

Innától és Sompoltól hallottátok a 2025-ös Let It Talk To Me című számot. Még két track következik, egy Justin Bieber-től és Major Lazer-től, egy pedig az Emergency House-tól Metzger Victoria és Andrew feldolgozásában. Minden esetre utána következik egy kis reklám, és utána jövünk vissza zenével és mindenféle jókkal. De a szó most még Justin Bieber és Major Lazer-é 2016-ból fogjátok hallani a Cold Water, azaz Hideg Víz című tracket.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
1: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
1: Jogi segítség mindenkinek!
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

Ez volt Baby Rexa és az idei New Religion című szám. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes nyári délutánnak a lendületét. Ed Sheeran és Rudimental következik 2016-ból a Shape of

Ez volt Miles Smith és a 2024-es Stargazing. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órát.

0: Ez a Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Őrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. Egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokád, írja az MTI. Az elnök egy szerdán megjelent podcast interjúban kifejtette, fennáll a lehetősége annak, hogy a szeptember 7-i nemzeti ünnepkor, Labor Day idején még életben lesz a blokád, ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint a tárgyalások Iránnal gyorsan haladnak, és optimizmusát hangoztatta, hogy gyorsan megállapodás születik, valamint ismét azt hangoztatta, hogy az alapvető cél Iránt megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Immár negyedik hónapja stabilan 12.000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Data House adatai alapján az MTI-vel a jóautók.hu. Májusban 12.382 importra használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, mintegy 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forintárfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézték a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12.000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi nyugdíjas klubad műsort, amit Fekete László erősember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operettársulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a bestiák, valamint MC Haver és a Teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Onslow zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán. Bűnösnek találták azt az ápolót és orvost, akiket egy kórházba került Down-szindrómás páciens haláláért tettek felelőssé, közölte a Szekszárdi járásbíróság. Az eset még 2020. október 25-én történt a megyei kórházban, ahol a második rendű vádlott vizitre köteles orvosként dolgozott. Az előző este a fertőző osztályra felvették a Down-szindrómás sértettet, akinek édesanyja telefonon közölte az orvossal, hogy gyermeke nehezen tud nyelni, így csak pépes étel tehet. Az információt az orvos rögzítette a korlapon. Az ápoló, aki az ügyben az elsőrendű vádlott lett, a beteg etetésére készült, amikor észlelte, hogy nem áll rendelkezésére a pépes étel. Megkérdezte az orvost, hogy megetetheti-e a felkínált rizses ragúval, az orvos pedig jóváhagyta a kérést. Miután az ápoló befejezte az etetést és elmosta az evőeszközöket, akkor észlelte, hogy a páciens fulladozni kezdett. Az orvossal együtt próbálták szabaddá tenni a légutat, már az áldozat újraélesztését is megkezdték, de sajnos nem jártak sikerrel. A beteg fulladásos agybénulás következtében hunyt el. Az elsőfokú ítélet az ápolót felmentette, mivel nem találtak bizonyítékot arra, hogy az előírást megszegte volna, az orvos pedig egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. Hétfőn azonban másodfokon megváltoztatták az ítéletet. Az ápolót bűnösnek találták és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélték. Az orvos mivel felelős volt az áldozat étrendjének meghatározásáért, szintén foglalkozási szabály sértett. Az ápoló és védője a döntést fellebezéssel fogadták, az ügy tehát a pécsi ítélőtáblán folytatódik.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
0: A pontos idő 17 óra 5 perc, június 4-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább még hozzá, ahogy az beígérettem az előző óra végén. Jennifer Lopez és Fisher kezdi be ezt az órát, a Waiting for Tonight következik tőlük 2024-ből. Let's go!
5: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 28 Celsius fok van már, gyengén felhős időnk van, de abszolút inkább a napsütés jellemző, már nagyon felmelegedett az idő. Napos kissé szeles időnk van, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és fronthatásmentes időnk is van. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap péntek lesz 5-e, és 25-26 fok körül alakul majd a napi csúcsőmérséklet. Egy hidegfronti, gyenge hidegfronti hatás érvényesül majd, ugyanakkor szombat, vasárnap és hétfőn pedig az elvonduló felhőréteg miatt a magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az időkép.hu. Szombaton 25, vasárnap már 29, hétfőn pedig 31 fok körül fog alakulni a napi csúcshőmérséklet, kedden 32 fok is elképzelhető, de mindez az előjele egy a jövő hét eleje közepe felé támadó hidegfronti hatásnak, ami jól lerontja nekünk a szituáció 10-ére, jövő hét szerdára már csak 26 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, és úgy tűnik, hogy záporok és zivatarok is előfordulhatnak majd, de ennyire még felesleges előre szaladni, ma még nagyon jó 30 fok körüli hőmérsékletben lehet részünk. Holnap is valahogy így fog alakulni a hőmérséklet, és aztán majd vasárnaptól kezdve pedig még emelkedésben is részünk lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz június 5-én térzene várja a zenekedvelőket az Atomtéren a Pro Artis alapfokú művészeti iskola szervezésében. 16 órától klarinét zenekar, 17 órától pedig vonós zenekar szórakoztatja majd a nagy érdeműt. Június 9-én, azaz kedden 17 órától itt Pakson a Gagarin utca 2 alatt található kiállító teremben Természetjárók címmel lesz fotókiállítás, Bíró Ágnes és Fabó Ferenc természetfotós kiállításának megnyitója. A kiállítást Vince Bálint nyitja majd meg, ő is szintén természetfotós, a megnyitón pedig Kocsmár Csenge Eszter működik közre szaxofonon, akit Scheffer Judit kísér majd. A tárlat megtekinthető július 5-éig. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb holnap, azaz pénteken lesz vetítés, 3 premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Varázslatos titokfa lesz egy családi fantasy, 18 órától a Vadász idény 2-t vetítik, egy vígjátékot, 8 óra 30 perccel pedig ismét egy premier következik, a Backrooms, hátsó szobák című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ma...
1: Ez volt Carly Rae Jepsen és a 2025-ös More című track. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek az abszolút nyárias nyári délutánnak a lendületét. Blanka következik a 2024-es Caramilla. I got

0: Dua Lipát hallottátok, ez volt a 2024-es Training Season. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velük, én azt tanácsolom. Én Graca Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK szerdán az MTI-vel. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek, pályázati felhívások változásait is, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a NAK keresőjében tették közzé. A kérelem beadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. A 33 utcát magába foglaló Paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
4: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mint az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
3: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
4: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt. Tehát ez egy plusz olyan technológiát is igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
3: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket. Egy tűzesethez és három műszaki mentéshez vonultak a Tolna vármegyei tűzoltók június 2-án kedden, adta hírül a katasztrófa védelem. Mintegy 200 négyzetméteren égett hulladék kedden délután a Cikói hulladék lerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos, valamint a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek egy erőgép segítségével megbontották az égő hulladékot, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. Szekszárdon a Béri Balogh Ádám utcában egy társasházi lakás erkélyéről kisméretű betondarabok hullottak a járdára. Mecseknádasdon egy útra dőlt fa akadályozta a közlekedést, míg Tolnán egy segédmotoros kerékpáros szenvedett könnyű sérülésekkel járó balesetet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ismét megtöltjük majd a toplistát nagyszerű zenékkel, és természetesen újdonságok is megszólalhatnak. Gáspár Laci Tavasz című dala például pont ilyen. Rácz Gergő és Orsovai René rengeteg nagyszerű dalt hozott már össze, slágert slágerre halmoztak, úgyhogy folytatódik tovább a sor, meglátjuk, hogy ebből a dalból mi lesz majd. Nyilván az idő eldönti, de egy biztos, hogy nálunk a Top 50-ben szombaton ez a dal is megszólal. Ha szombat délután 3-tól lenne is éppen programod, szervezd úgy, hogy legyen a közeledben a rádió, és pörgessük le együtt a Top 50-et.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közlése szerint a férfi szerda hajnalban hunyt el, írja az MTI. Hétfőn összeomlott egy 4 emeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályon kezeltek. Az erőfeszítések ellenére az áldozaton sajnos nem tudtak segíteni, a férfi szerda hajnalban elhunyt a kórházban. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság hétfőn azt közölte, a székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forinttól pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. Új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e. Június 6-án szombaton rendezik meg a Dunakömlődi falunapot, ahol különböző előadások és koncertek szórakoztatják majd a résztvevőket. Délután 2 órától a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub ad műsort, amit Fekete László erős ember bemutatója követ majd. Mellettük fellépnek még az óvodások és a Magyar Operett Társulat is. A falunapot halászléfőző verseny és a legkisebbeket célzó programok, úgy mint ugrálóvár, arcfestés vagy csillámtetoválás kíséri. Az esti órákban a bestiák, valamint MC haver és a teknő lép színpadra, a napot pedig DJ Anzló zárja. Az esemény során forgalomkorlátozásra is kell számítani, ugyanis a Paksról Dunaföldvárra tartó buszok terelve közlekednek majd. Ezeken a járatokon kimarad a Dunakömlőd óvoda megálló, helyette ideiglenesen a Dunakömlőd forduló áll majd az utasok rendelkezésére. A forgalomváltozás további részletei elérhetők a MÁV csoport weboldalán.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Elhagyja a PFC-t Hinora Kristóf, adta hírül a paksi NB1-es futballcsapat. Hinora Kristóf játékjoga teljes egészében az MTK-hoz kerül. Hinora 2025. februárjában érkezett a Pakshoz, és ez idő alatt összesen 39-szer ölthette magára a zöld-fehér mezt. A 28 éves jobbszélső ez idő alatt Európa Liga és Konferencia Liga selejtező mérkőzéseket játszhatott, Magyar Kupát nyert, valamint bajnoki bronzéremnek is örülhetett. Hinora Kristóf ezen felül több poszton is bevethető, szélső hátvédként és középpályásként egyaránt számíthatnak rá. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt a Paks színeiben. A Paksi FC stábja közleményében minden jót kívánt a játékosnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötünk.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Őrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. Egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád, írja az MTI. Az elnök egy szerdán megjelent podcast interjúban kifejtette, fennáll a lehetősége annak, hogy a szeptember 7-i nemzeti ünnepkor, Labor Day idején még életben lesz a blokkád, ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint a tárgyalások Iránnal gyorsan haladnak, és optimizmusát hangoztatta, hogy gyorsan megállapodás születik, valamint ismét azt hangoztatta, hogy az alapvető cél Iránt megfosztani az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján az MTI-vel a jóautók.hu. Májusban 12.382 importra használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, mintegy 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézték a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forintot pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. Új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e. Bűnösnek találták azt az ápolót és orvost, akiket egy kórházba került Down-szindrómás páciens haláláért tettek felelőssé, közölte a Szekszárdi járásbíróság. Az eset még 2020. október 25-én történt a megyei kórházban, ahol a második rendű vádlott vizitre köteles orvosként dolgozott. Az előző este a fertőző osztályra felvették a Down-szindrómás sértettet, akinek édesanyja telefonon közölte az orvossal, hogy gyermeke nehezen tud nyelni, így csak pépes étel tehet. Az információt az orvos rögzítette a korlapon. Az ápoló, aki az ügyben az elsőrendű vádlott lett, a beteg etetésére készült, amikor észlelte, hogy nem áll rendelkezésére a pépes étel. Megkérdezte az orvost, hogy megetetheti-e a felkínált rizses ragúval, az orvos pedig jóvá hagyta a kérést. Miután az ápoló befejezte az etetést és elmosta az evőeszközöket, akkor észlelte, hogy a páciens fulladozni kezdett. Az orvossal együtt próbálták szabaddá tenni a légutat, már az áldozat újraélesztését is megkezdték, de sajnos nem jártak sikerrel. A beteg fulladásos agybénulás következtében hunyt el. Az elsőfokú ítélet az ápolót felmentette, mivel nem találtak bizonyítékot arra, hogy az előírást megszegte volna, az orvos pedig egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. Hétfőn azonban másodfokon megváltoztatták az ítéletet. Az ápolót bűnösnek találták és 2 év felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint 2 év foglalkozástól való eltiltásra ítélték. Az orvos mivel felelős volt az áldozat étrendjének meghatározásáért, szintén foglalkozási szabály sértett. Az ápoló és védője a döntést fellebezéssel fogadták, az ügy tehát a pécsi ítélőtáblán folytatódik.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.
2: Let's go.

0: FM-en.
1: Itt van már velem a vonalban Jádi Nikolett, a Nótrek zenekar énekesnője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia, üdvözlök mindenkit!
1: Annak apropóján vagy itt most velünk a vonalban, hogy kijött egy új dalotok, méghozzá Folytogat címmel, egy ilyen jó kis, kicsit rockos, dallamos szám, majd ezt hamarosan megmutatjuk a Paks FM hallgatóinak, de ennek apropóján beszélgetünk egy kicsit a Nótrek zenekarról magáról. Mit kell rólatok tudni? Hol működtök, hol alkottok, és egyáltalán mikor jöttetek létre?
2: Hát mi már nagyon régóta zenélünk együtt a fiúkkal. Ebben a felállásban 2021 óta, és amúgy 2018 óta vagyok én a zenekar tagja, de sokkal előbb már elindult ez a történet. De így igazából 18-ban állt össze maga az akkori felállás, és 21 óta vagyunk. Így ebben a felállásban volt egy gitáros csere ugye közben. És hát mi Somogy megyében élünk mindannyian, és úgymond a székhelyünk az Magyaratád, egy kis falu, ahol mi ketten élünk a Gergővel, a többiek pedig így kicsit másfele szétszórtan, de itt szoktunk próbálni, itt alkotjuk a dalainkat. Általában hétvégére esnek a próbák, ugye mindenki dolgozik, nehéz összehozni, de igyekszünk minél gyakrabban. Most az utóbbi időben inkább házi felvételekkel foglalkoztunk, mert én most már 8 hónapos várandós vagyok, úgyhogy egy kicsit elköszönünk most a színpadtól, és inkább háttérbe vonulunk, de felvételekkel viszont foglalkozunk elég sokat, ugye saját dalainkat szeretnénk azért feldobni minél előbb, hogy hallgatható legyen, hogy elérhetőek legyenek, és ugye ez a Folytogat is így jött, hogy jó lenne ezt felvenni, mert ez egy tényleg nagyon pörgős dal, nagyon fülben mászó lett szerintem, és volt egy lehetőségünk, hogy felvegyük. Aztán igazából most így az utóbbi időben kicsit tényleg így visszafogottabban zenélgetünk, így a várandóság kapcsán. Az utolsó koncertünk is februárban volt, de inkább ugye a nyári szezon szokott az lenni, amikor mi úgy nagyon beindulunk, és tényleg nagyon sok fele járunk zenélni. Tavaly voltunk Balaton környékén, Kaposváron, rengeteg helyen volt már szerencsénk fellépni, és feldolgozásokkal, saját dalokkal egyaránt mindig készülünk. De most ugye inkább ugye saját dalokra szeretnénk rákoncentrálni a közeljövőben. Hogyha még nem tudunk újra színpadra állni, akkor addig is ezek a saját dalok vigyék majd a kísérletünket tovább.
1: És amikor összeállt ez a zenekar, akkor a közös zenei irány az adott volt, majd mindjárt hallani fogják a Paks FM hallgatók, hogy körülbelül milyen zenét is játszotok, vagy azért ennek kellett csiszolódnia, és voltak mondjuk ebből ilyen, nem súrlódások, de hogy viták, hogy na, akkor most ilyen legyen, rokkosabb legyen, kevésbé rokkos, inkább poppos, más, tehát ez hogy alakult nálatok?
2: Igen, hát öten vagyunk ötféle ízléssel. Egyikünk, másikunk minden evő zenei téren, tehát mindent is hallgatunk. Van, akinek kicsit, hogy mondjam, konkrétabb a zene ízlése, de igazából mindannyiunkban benne van maga a rockzene szeretete. És igen, azt kellett csak alaposan átgondolni, hogy a rockzenén belül milyen irányban haladunk, és ugye hát inkább ez a klasszikusabb vonal, ami minket talán a legjobban tud jellemezni, ami ugye még ugye a popkultúrához is közelebb áll, ami ugye a hallgathatóbb mindenki számára, tehát nem az a nagyon erős heavy metal, és egy kicsit ugye rádióbarátabb is, ugye ezt szokták mondani.
1: Ezt abszolút megerősítem, de ezt majd mindjárt a hallgatók is kíváncsi leszek, hogy ők mit gondolnak róla. Igen.
2: Igen, tehát igen, volt néha olyan, hogy egy-egy dalnál egy kicsit ugye éreztük, hogy ott már elindultunk egy másabb irányba, de ebből sose volt úgy nagy veszekedés, meg semmi, meg tudtunk mindig mindent beszélni, mert hál' Istennek úgy nem csak a zene, meg az alkotás köt össze minket, hanem barátság is most már, úgyhogy mindig dülőre jutunk mindenféleképpen, minden témában, és ebből se volt soha vita, hogy most akkor merre induljunk. Meg általában ugye egy dalnak van egy mozgatórugója, és amit az a dal kíván, azt szoktuk általában, és hogyha az egy kicsit keményebb vonalat kíván, akkor nyilván úgy alkotjuk. Ha kicsit lágyabb vonalat képvisel, akkor meg ugye Pakson hallottad is, hogy vannak lágyabb dalaink is, meg van egy kicsit erősebb oldalunk is.
1: Így
2: de
1: van.
2: Ugye a kettő között
1: így van.
2: Úgy mozogni.
1: Abszolút, egyébként a Paks FM hallgatóinak mondom, hogy én veletek az Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon találkoztam tavaly, és nekem már akkor ez a dal, amit most mindjárt meg is mutatunk, akkor a hallgatóknak nagyon tetszett, bár akkor még beállós dalotok volt, tehát ezzel álltatok be ugye a másik igen. három dalt, amit ténylegesen hoztatok a fesztiválra, és már akkor mondtam, hogy szerintem ezt a dalt, ezt tök jó lesz, ha megcsináljátok, akkor ezt majd be fogjuk mutatni, és akkor figyelj, most tartunk egy kis szünetet, annyi, hogy meghallgatjuk a dalt, és akkor visszatérünk még erre az alkotásra, és hogy hogyan készült, miről szól, és egyáltalán milyen érzéseket szerettetek volna itt megszólaltatni.
2: Jó, rendben.
0: Ez

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Egyrészt ez egy szerintem nagyon jól sikerült nóta. Én bízom benne, hogy a Paks FM hallgatóinak is nagyon tetszik. Másrészt tudod, mi jutott eszembe, miközben hallgattam ezt a dalt? Hogy olyan kedves, ilyen bájos hangod van, de azért amikor énekelsz, akkor olyan dög van benne, hogy elképesztő, hogy nem ismerni, nem gondolnám, hogy ebből a kedves, bájos hangból egy ilyen rocker csaj kijön.
2: Most sikerült a fiúkat is idézned egyébként.
1: Tényleg?
2: Igen. Az elején nehéz volt azért hozzácsiszolódni ehhez a stílushoz nekem, mert nem ehhez voltam hozzászokva. Én népdalokat, meg klasszikus popzenéket énekeltem, az nem kívánja ezt a stílust, ugye? És ők is mondták mindig, hogy hát érzik, hogy ott van bennem, csak valahogy ki kell neki jönni, de hát ehhez is azért kellett, hogy hozzájuk is csiszolódjak, a zenéhez is csiszolódjak, és hát kijöjjön a bátorságom, meg az önbizalmam. Uh-huh. De sok-sok év munkája.
1: Igen.
2: Így sikerült így elérni. De köszönöm szépen, ez jó esett.
1: De nagyon-nagyon jó volt, tényleg. És maga a dalszerzés ebben az esetben hogy történt? Itt valakinek kijött egy ötlet, és akkor azt kezdtétek el csiszolni együtt, vagy esetleg más volt a metódus?
2: Nem. Ez az előző verzió, hogy Józsi dobta be igazából a témát ilyen augusztus-szeptember tájékán, és hát mondhatjuk, hogy nagyon hamar összeállt ez a dal lényegében, amikor novemberben voltunk Pakson, ugye?
1: Igen, november.
2: Ott már majdnem egy végleges verzió volt, tehát ez egy pár hónap alatt készen állt arra, hogy legalábbis arra, hogy beálljunk vele. Ő hozta az alaptémát, és akkor mindenki hozzátette a magáét, mindenki hallgatta az alapot, és amit érzett, hogy oda kíván a dal, színezgettük, csiszolgattuk. Amikor meglett az ének, igazából engem így kapásból megihletett, és akkor már leírtam, dudolgattam, el ne felejtsen, fölvettem, és amikor az is megvolt, akkor még ahhoz is egy kicsit csiszolgattuk, és amikor sikerült így összeülni, hogy akkor a kézdalt megalkossuk, akkor tényleg ott voltunk, hogy ez olyan hamar készült ez a dal, hogy egyszerűen nem is akartuk túl gondolni. Tehát Luzsi azt mondta, hogy ez szerint egy olyan dal, amit minden ember át tud érezni. Arról szól, hogy eleged van mindenből, és szétveszít belülről a nyomás.
1: És ezt
2: így nyersen és őszintén próbáltuk így kihozni a zenéből is ezt az érzést. Tehát remélem sikerült.
1: Abszolút, ezt akartam mondani, hogy szerintem az a jó egyébként ebbe a dalba, hogy egyrészt tényleg nincs túl gondolva, ami szerintem tökéletes, tehát nem kell, hogy nagyon túlgondolva legyen egy szám ahhoz, hogy mondani valója legyen, és egyébként élvezhető legyen, de közben magát a mondani valót szerintem nagyon jól alátámasztja a zenének az íve, úgyhogy tényleg egy jól sikerült trackről van szó. Egyébként a szövegírás az akkor ezek szerint hozzád kötődik leginkább?
2: Igen.
1: Uh-huh. De úgy általában is, vagy ez most csak kivételesen, vagy most neked ez
2: jön? Általában uh-huh. is. Hogyha elakadok, azért mindig megkérdezem, meg hát így van mindenki, hogyha elakadunk valamiben, akkor megkérdezzük a többieket is, hogy van-e ötletük esetleg, de ennél a dalnál kimondottan nem is kellett úgy nagyon gondolkodnom, mert tényleg, hogy jött az ihlet. És ami jött, azt leírtam. És én az ilyen szövegeket nagyon szeretem, amikor tényleg csak úgy jön, és csak írni kell, nem kell rajta gondolkodni, mert az tényleg abba semmi erőltetett nincs, és akkor az tényleg az ihlet, ami jött.
1: Aha. És akkor ezek szerint ti nem használtok ilyen technikai, mesterséges intelligencia, meg egyéb segítséget sem a zeneíráshoz, hanem tényleg a belső ösztöneitekre, a belső fületekre alapozzátok az alkotást.
2: Igen, teljes mértékben ebben a szempontból mondhatjuk, hogy hagyományosan gondolkodunk. Hát, ha nagyon muszáj, akkor megkérdezzük azért, hogy mi a vélemény, de ez nagyon ritka eset, és nagyon kirívó eset kell, hogy legyen. Nem, inkább tényleg a saját kis belső érzéseink vezetnek minket egy-egy dalírásnál.
1: És vannak olyan zenekarok, akiknek a stílusa egyébként inspirált titeket? Mert mondod, hogy ötfélék vagytok, de gondolom azért van egy-két olyan, ami talán ilyen közös nevező, nem? Vagy nincs?
2: Hát közös nevező.
1: Amíg gondolkodsz, addig így, azért így megjegyzem, hogy nem tudom, én nagyon gondolkoztam, hogy melyik zenekarnak van valami hasonló stílus, és megmondom az őszintét, nekem a korai huligánsz, tehát a nem a mostani, akik ilyen nagyon metálos zenét játszanak, hanem inkább az a dallamos, popos verziójuk. Nekem az ugrott be elsőre, nem feltétlenül mondom azt, hogy ez titeket inspirált, csak hogy nekem ez a hangzásvilág arra emlékeztetett, és egyébként én nagyon szeretem, tehát nem, ez nem negatív, lehet, hogy valakinek esetleg az, hogy jaj, hát huligánsz, ilyen nyálas, vagy nem tudom, rock, tudod, de szerintem én imádom, úgyhogy.
2: Én is sokat hallgattam annak idején egyébként őket. Ilyen közös nevezőt nem tudnék most mondani, mert tényleg mindegyikünknek más zenekar, vagy más előadó a mozgató rugója. Valakinél inkább a retro klasszikusabb vonal él jobban, van akinél inkább ezek a modernebb metal zenekarok, van akinél inkább az ezredfordulós dalok, tehát hogy annyira változók vagyunk, de én mindig azt mondtam a fiúknak, hogy ettől vagyunk szerintem úgymond érdekesek, ettől tudunk érdekeset létrehozni, hogy ahányan vagyunk, annyi félék, mert abból születik egy olyan keverék, ami kicsit érdekesebb, kicsit másképp hat a főre, az emberi főre, vagy hát remélem, hogy így van. Uh-huh. ez az én elgondolásom, de hát ugye ahányan vagyunk, annyi félék, gondolkodunk a zenében is.
1: Persze. Hát igen, ez mindig nagyon ízlés kérdése, van akinek tetszik, igen. Van akinek kevésbé, de minden esetre nekem bejön itt most, ezt én kimerem
2: ennek
1: jelenteni.
2: Örülök.
1: És figyelj, még egy másik kérdés, hogy most így zenekarként egyébként mondod, hogy 8 hónapos kismama vagy, tehát nem sokára ugye te babázni fogsz, de mondjuk igen. Így, ha előre tekintesz egy pár évet, és tételezzük fel, hogy ugyanúgy egy ilyen kis zene szerető csemetéd lesz, akkor van még a zenekarral távlati célotok, vagy most egyelőre tényleg ebben nem gondolkodtok, legfeljebb a zeneírásba, amit már említettél?
2: De szeretnénk azért visszatérni, meg én mondtam is a fiúknak, hogy nem is szeretnék lemondani a zenéről egyáltalán, sőt szeretném, hogyha a kis bébink ennek majd a részese lenne, és ő is megélhetné velünk ezeket a fantasztikus pillanatokat. Ugye most így a saját dalokon dolgozunk, felveszünk, ha jön majd ötlet, azért azon is majd egy idő után, hát ha most rögtön nem is, de én is fogok tudni majd azért dolgozni, és a folytogathoz egyébként hamarosan, így a közeljövőben még videoklipet is szeretnénk.
1: Na.
2: Hát az már más kérdés, hogy én fogok tudni ezt szerepelni benne, de valamit szeretnénk mindenképp hozzá. És hogyha eljön az ideje, akkor mindenképp szeretnénk a színpadra is visszatérni, mert az szerintem egy zenekarnak ott teljesedik ki minden színpadon.
0: Best of élesztő.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett a stúdióba két újabb vendégem, Ignics Márti és Tóth Márton, a Kenuszgatom és az Ase Vízi Nyílt Nap szervezői. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Gyertek jó közel a mikrofonhoz, hogy jól halljanak titeket a hallgatók, kérlek. No, hát Ase Vízi Nyílt Nap. Kezdjük ezzel, mert hogy június 6-án szervezitek ezt a nyílt napot, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi a célkitűzés, és egyáltalán hogy jött maga az ötlet, hogy ezt a nyílt napot megszervezzétek. Marci.
2: A célkitűzés az az, hogy az embereket, a paksi embereket, illetve a környékbeli embereket kicsit közelebb hozzuk a Dunához, és megmutassuk nekik azokat a vízi eszközöket, tehát 4-es, 6-os kenu, 1-es, 2-es, illetve 3-as túrakajak, amelyek egyébként már tavalyi évben is rendelkezésre álltak, de idei évben is rendelkezésre fognak állni, és ebben mindenki ugye egy bizonyos bérleti díjért cserébe az év ezen szakaszán majd elmehet és kibérelheti. Ezen a vízi nyílt napon természetesen minden ingyenes, adunk hozzá kormányost, és egy kicsit be akarjuk vezetni azokat, akik érdeklődnek ebbe a vízi világba, és innen jött ez az egész, és erre szerveztünk rá egyébként még egyéb programokat, amiben a Márti volt az egyik fő ötletadó.
1: Kormányos, ha már itt tartunk, akkor ilyen kocka hasú kenus fiúk lesznek a kormányosok. Mire számítsunk, csak hogy
2: igen,
1: valakinek számít.
2: Hát, ha valakinek számít, de tudom, hogy ez egyébként nem szempont, de természetesen aki kenuzik, az kocka hasú és nagyon izmos.
3: Na és szélesvállú,
1: igen. Hát jó, figyelj. Hát reméljük, hogy akkor most ez felcsillant egy pár embernek a szeme, és azt mondja, hogy akkor elmegyek. Na, de akkor térjünk át. Márti, ugye itt te, mint ötletgazda, akkor te is mesélj kérlek arról, hogy milyen programokkal készültök a vízi nyílt
3: napra. Igen, illetve még az előzőhöz hozzá szeretném fűzni, hogy ugye már ez lesz a harmadik év, hogy csináljuk egy kenuszgatom túrákat, és ott is az a tapasztalat, hogy még nagyon sokan vannak, akik mindig felhívnak, és akkor megkérdezik, hogy akkor ez hogy működik, lesz-e vezető, lesz-e mentő mellény, hogy tényleg nagyon sokan vannak még, akik kicsit így távol tartják magukat a Dunától, és hogy ezt szeretnénk, ezt a távolságot egy kicsit közelebb hozni, vagy átugrani, hogy jöjjenek minél többen, és próbálják ki, hogy milyen klassz dolog.
1: De egyébként azért itt élünk a Duna mellett, és mit tapasztaltok, hogy mi a legnagyobb félelem az emberekben, mert hogy úszni talán tudnak, tehát gondolom nem az a probléma, hogy nem tudom én, nem tudna úszni, ha beleesik a vízbe, vagy mi lehet?
2: Alapvetően Paks az a gyors oldalán van a Dunának, tehát azért köves, gyorsabb folyású egy kicsit, és nem lehet strandolni. A másik oldalon szemben, ott viszont az a lassú oldal, szépen töltődik, homokos a strand, homokos a part, főleg most sajnos elég kicsi a víz, de egyébként erre a vízi nyílt napra pont kapóra jön, és ott pedig lehet strandolni, és ugye nyáron tulajdonképpen majdnem helyrajzi számmal ott vannak a sátrak, meg a kis tűzrakóhelyek, meg ez az amaz, mert nagyon sokan mennek át a paksi oldalról. Ugye most, hogy már nincsen komp, ladikkal vagy motorcsónakkal tudják ezt megtenni, de pont ezt akarjuk mi megmutatni, hogy egyébként kajakkenúban is simán fel lehet ezeket a helyeket fedezni, mert csak át kell levezni a Dunán, és ezt megmutatjuk most szombaton, hogy lehet biztonságosan átevezni, hogy lehet úgy hajóba szállni, hogy tudjuk, hogy egyébként van felelőssége is, de egy élvezhető és egy nagyon jó sportág.
1: Na, akkor nézzük, hogy milyen programok lesznek, és mivel várjátok, Márti, az érkezőket.
3: Igen, hát tulajdonképpen ugye két helyszínen fog történni a családi nap, és ez lenne a fő cél, hogy akkor mindenki át tud evezni, családosok, fiatalok, tinédzserek, minden korosztálynak ajánljuk, apukák, anyukák, nagypapák, nagymamák, és egy nagyon tényleg, amit Marci is mondott, hogy egy nagyon-nagyon szép helyet találtunk, szinte teljesen szembe a csónakházzal, kicsikét kell felevezni, egy 50 métert mondjuk felfelé, és akkor átérünk, gyönyörű nagy fehér homokos partszakasz, tényleg gyönyörű szép, és akkor odaállítunk föl egy beach bárt, zenével, limonádéval, fotóhelyszínnel és sportjátékokkal. Úgyhogy tényleg mindenkinek, minden korosztály számára szeretnénk ott aktivitást nyújtani. Amit tervezünk, hogy ha aki átevezik, aznak lesz strandröplabda, strandfoci, sárkány eregetés, ha van egy kis szél, és akkor viszünk át még mindenféle kisebb sportjátékokat, ilyen tollaslabdát, meg ezt a beachlabdát is, illetve akkor lenne egy beach párunk, ahol hát mindenki kap egy ajándék limonádét. Igen, és akkor még ott lenne a másik oldalon egy fotósarok, ahol rögtön egy ilyen kis selfie fotót lehet csinálni, ilyen azonnal kinyomtatható fotót, amivel pedig kedvezményeket lehet majd igénybe venni ezen az oldalon, tehát a csónakháznál.
1: Na, ez tök jól hangzik, nagyon-nagyon jó ötletek. Mondjad, Marci, valamit látom, hogy szeretném még hozzáfűzni, vagy rosszul gondolom?
2: Nem, csak annyira mennék, mert a Márti annyira jól mondja, hogy mennyi minden
1: igen.
2: lesz.
1: Igen, egyébként így magam elé képzeltem, itt a homokos Dunapart, most így előttem volt egy kicsit Miami Beach, hogyha már itt a mielőtt adásba kerültünk, Miami Beachről beszéltünk, hogy tényleg tök olyan hangulatot teremtetek, mint hogyha valamilyen tengerparton lennénk, és a homokos part, a bár, a nem tudom, a különböző játékok, tehát amiket most itt felsoroltál, tehát ez egy nagyon jó, nagyon hívogató egyébként. Mi a legnagyobb kihívás egyébként ennek a szervezésében, hogy látjátok?
2: A legnagyobb kihívás, ugye az időjárásra nem tudom mit kezdeni, tehát bízunk a jó időben, és bízunk abban, hogy sok mindenkihez elér ennek a híre, és sokan kíváncsian jönnek le. Mert ugye ezen az oldalon lesz akadálypálya az atomfutás elemeiből, lesznek gyerekprogramok, és bemutatkozik az új csónakházi büfé. A Bíró Zétény, ugye egy bíróbisztrót üzemelteti, ő fogja ezt a büfét is üzemeltetni, lesz ott egy food track, úgyhogy minden nyitva áll ahhoz, hogy egy közösségi tér kialakuljon. És egyébként az atomerőműben elkezdtünk egy egészségügyi tematikát vinni, amelynek keretében egyébként a Medicare-nek a helyi képviselője is lejön a csónakházba, és ő is válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre.
1: Na, szóval akkor még ilyen kicsit ilyen egészségtudatossági programmal
2: hát
1: is
2: tulajdonképpen a sport is az egészség egy nagyon fontos
1: alapköve,
2: tehát a prevenció, a mozgás, egyébként a táplálkozás, az mind ahhoz járul hozzá, hogy ne kelljen orvoshoz mennünk, de hogyha mégis orvoshoz kell mennünk, akkor is tudunk esetleg segítséget nyújtani, hogy merre, hogy mint.
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Most a vízi nyílt napra egy kicsit evezzünk át, egy másik programot. Szeretnél még Márti valamit mondja nyugodtan?
2: Az jutott eszembe, hogy ugye kérdezted, hogy mik a rendezvényszervezésnél a kihívások, hogy például én nekem az a tapasztalatom, hogy a kisgyermekes családokat nagyon könnyű megszólítani, viszont a tinédzser korosztályt, vagy a 20-as, 30 éves korosztályt, akinek mondjuk még nincsen gyerkőce, azt egy kicsit nehezebb megszólítani, viszont ez a tehát, hogy...
1: Mondjad, nem, igen, nem, abszolút egyet.

0: megszólítani, és hogy jöjjenek le, és jöjjenek át, és evezzenek át.
1: Ha már itt tartunk, még eszembe jutott egy kérdés ezzel kapcsolatban. Körülbelül milyen időintervallumban tart ez a program? Tehát mikor indultok, és mikor jönnek vissza a csapatok?
0: 10 órakor kezdődik, és 18 óráig tart. Igazából bárki bármikor lejöhet, amikor kedve van, lehet egy délelőtti program, lehet egy ebéddel összekötött program, vagy egy késő délutáni. Az a lényeg, hogy 17:30-kor jön vissza az utolsó hajó a túloldalról, és azt el kell érni.
1: De közben mondjuk óránként jön vissza a hajó,
0: igen,
1: vagy hogy van,
0: igen,
1: ez?
0: Igen, tehát lesz, értem, sok hajó, ugye 4-es kenú, 6-os túra kenú, lesz a nagyobb sárkányhajó, 15-en is akár beülhetnek, 20-an, meg lesznek, aki meg bátrabb, akár 1-es vagy 2 személyes kajakkal is átjöhet.
1: És például iskolákat megkerestetek ez ügyben, mondjuk iskolai csoportokat szerveztek tudatosan, vagy inkább most tényleg az önkéntes, nyilván az is önkéntes lenne, csak hogy tényleg arra mentek rá, hogy akkor amit ti most meghirdetek, akihez eljutok, azok jöjjenek.
2: Nincsenek szervezett csoportjaink.
1: Nincsenek szervezett csoportok.
2: Tehát próbálunk organikusan menni bele, és kíváncsiak vagyunk, hogy mekkora foganatja lesz.
1: Na, jól van. Viszont akkor most átevezhetünk már a kenuzgatomra? Oké. Okay. Jó, mert hogy egy másik programotok is elkezdődött már májusban, és június 6-án tulajdonképpen össze is kötitek ezt a vízi nyílt napot a kenuzgatommal, illetve majd a nyár folyamán további kenuzgatom programok is lesznek. Ezt is elevenítsük fel a hallgatók kedvéért, hogy ez a kenuzgatom, ez milyen apropóból jött létre, és hogy ez miről szól ez a program.
2: A kenuzgatomot azért hoztuk létre, hogy egy újabb opciót kínáljunk azoknak, akik esetleg meg szeretnének mozdulni, és kicsit programot szeretnének maguknak a természetben. Ez a harmadik év, hogy kínáljuk ezeket az útvonalakat. Eddig Paks és Gerjen között lehetett kenúzni, most Bölcske és Paks között kínáljuk az utakat egy-egy hétvégén, és az a cél ezzel tényleg, hogy minél többen felfedezzék a Dunának a világát. Amikor én még a kezdő kajakenusokkal foglalkoztam, akkor sok olyan szülő jött el vizitúrázni, aki előtte nem volt, és tetszett neki, és jó volt. Én, amióta már nagyobbakkal vagyok, a gyerekeimet rendszeresen elviszem, és nem azért, mert kell, hanem azért, mert jó. Uh-huh. Úgyhogy ezt szeretnénk megmutatni, és ebbe szeretnénk belevezetni azokat, akik esetleg érdeklődnek az ilyen jellegű mozgások iránt.
1: Igen, meg azért én voltam tavaly ugye az egyik kenuzgatom, amikor Gerjenbe eveztünk le, és gyönyörű a táj, akkor ott az állatvilág is, a madarak, tehát annyira kellemes, csak hát nyilván attól is függ, hogy kinek mi az igénye, mert ott nagyon különbözőek voltunk abban, hogy van, aki ugye hajtott, menni akart, és ezt a sportértéket akarta előtérbe helyezni, más meg csak úgy lazán így csorgott volna le a Dunán, és akkor ő meg az volt a baja, hogy miért megyünk ilyen gyorsan, hát ő csak csorogna lefelé.
2: De meg lehet úgy oldani, hogy csak csorogna, az a közepén van, aki meg nyomna, az pedig lehet kinn a parton, ahol nincs folyás, esetleg még le is ér a lapát.
1: Igen, de tök jó, tényleg nagyon jó kis program, és tényleg itt is minden korosztályt vártok, a legkisebbektől a legidősebbekig, gondolom.
2: Igen. Uh-huh. Hát ugye ez a kenuzgatom úgy működik, hogy egy-egy programra, akik jelentkeznek, beosztjuk őket hajóba, ugye vízitudástól függően van egy túravezető, a Stróbladél, aki egyébként kajakozott az Aséban, és akkor az ő vezetésével elindul a csapat, és egy vagy két megállóval, de leér a célállomásra, ahol várja őket a vonta, hova felpakoljuk a hajókat, és mindenkit szépen visszahozunk a bázisra, ahol a túra kezdődött.
1: Így van, tehát ha valaki esetleg megijedne attól, hogy visszafelé is kell, árral szembe is kell evezni, ez nem így van valóban, és egyébként tényleg most gondolom Madocsán álltok majd meg, nem? Vagy hol van a megálló Bölcske és Paks között?
2: Madocsán
1: ott a vízen, az egy tök jó kis partszakasz, ott fürdeni is lehet, meg
0: szép.
1: Teljesen tök kellemes, zajmentes, meg tényleg az nagyon frankó, sőt ugye ott mosdó is van közel, úgyhogy minden adott,
2: igen,
1: arra, hogy egy jó kis...
2: Összkomfort, akinek,
1: igen,
2: arra van szüksége.
1: Így van.
2: Akinek nincs, az is ki tudja elégíteni egyébként az erdőben.
1: Így van, és akkor aki, tehát akkor leértek Paksra,

0: gondolom, a csónakháznál fogtok megállni.
1: Ugye? Igen, igen, a csónakház a bázis.
0: Onnan meg igazából akkor aki paksi, az már haza is tud akár menni. Gyalog is, futva is, biciklivel is.
1: Hát sőt, ugye meg tud állni, amikor megállunk, akkor be tud menni a büfébe, és akkor tud enni.
0: Igen, de onnan indul egyébként, tehát onnan viszitek föl Bölcskére is az embereket, ugye?
1: Igen.
2: Illetve a Bölcskét túrának az az előnye, hogy ugye az egy holtágon kezdi a túrát, tehát ott azért nincsen olyan nagy sodrás, meg egyébként nagyon szép a bölcskei holtág, tehát hogy így kijössz onnan, az klassz nagyon. Tehát az első élményed az meghatározó is.
0: Szuper. Jó. Ezzel kapcsolatban van-e még valami fontos dolog, amit feltétlenül mondjunk el a hallgatóknak? Mikor lesznek? Megvan a fejetekben az időpont? Igen?
2: Igen, ugye most június 6-a a csónakházi nyílt nap, és akkor következő szombaton, június 13-án indulna egy túra Bölcske Paksra. Tehát 9-kor indul, felviszünk mindenkit Bölcskére, és akkor úgy egy 4-5 órás programra kell számítani. Tehát ez lenne június 13-án. És utána június 27-e, ami szintén egy szombat, az lenne a következő túra, és akkor így végülis ezt a két hetes idősávot lőnénk be, és akkor szombatonként lennének a túrák.
0: Szuper, hogyan lehet jelentkezni?
2: E-mailben lehet, vagy telefonon. Igazából ugye a plakáton rajta van mind a kettő elérhetőség.
0: Megy fejből, vagy...
2: Megy, igen.
0: Igen,
2: mondjam?
0: Igen, mindenképp.
2: Igen, az e-mail cím, hát az a kenuzgatom@gmail.com.
0: Oké, kenuzgatom@gmail.com.
2: Igen, telefonszámot is mondjam.
0: Hát majd. Igen, ha az is megy fejből, akkor örülünk neki. Megy,
2: igen, 0620-299-2150.
0: Okay.
1: És egyébként minden fent van az Atomfutás Facebook oldalon is, és az Atomerőmű Sport Egyesület Facebook oldalon is.
0: Szuper.
1: Tehát a vízi nyílt nap, illetve a kenuzgatom is.
3: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK szerdán az MTI-vel. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek, pályázati felhívások változásait is, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a NAK keresőjében tették közzé. A kérelem beadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. A 33 utcát magába foglaló paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
2: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mint az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
1: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
2: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt. Tehát ez egy plusz olyan technológiát is igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
1: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket. Béke címmel nyílik kiállítás Simontornyán, a paksi környezetükre figyelő alkotók kerámia műhelyének tagjai ezúttal a simontornyai várban mutatják be munkáikat. Az esemény hivatalos megnyitója ma délután 5 órakor kezdődik, ahol Gyöngyösi Olga működik majd közre. A paksi köfi csoport vezetőjének beszámolója szerint a simontornyai kiállítás megszervezése egy nagy közös munka, mivel a kerámiákat fel kellett szerelni, rögzíteni, továbbá mindennek meg kellett találni a maga helyét. Elmondta, ebben a múzeum munkatársai nagy segítséget nyújtottak számukra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. Paks FM.

0: Csak hazai. Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Elmúlik az ősz, mégis ugyanúgy élek.

0: Paksi FM. Paksi előadóval a folytatásban. Paksi FM.
1: Semmit se változtam, semmit se változnék. Ugyanolyan

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közlése szerint a férfi szerda hajnalban hunyt el, írja az MTI. Hétfőn összeomlott egy 4 emeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályon kezeltek. Az erőfeszítések ellenére az áldozaton sajnos nem tudtak segíteni, a férfi szerda hajnalban elhunyt a kórházban. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság hétfőn azt közölte, a székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. A 33 utcát magába foglaló Paksi 3-as körzet projektjeiről, aktualitásairól számolt be rádiónknak a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Zoltán rádiónk élesztő című műsorában elmondta, több tervezési feladat is átjött tavalyról az idei évre.
2: A fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mind az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
1: Horváth Zoltán elmondta, a körzetben jelenleg a Lánc utcához, a Virág utcához és a József Attila utcához kapcsolódóan aktuálisak beruházások. Kiemelte, a Lánc utcában a lakosság igényei alapján többletfeladatok is felmerültek.
2: A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt, tehát ez egy plusz olyan technológiát és igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak.
1: Horváth Zoltán elmondta, a Péter utca felújítása már régi igénye az ott lakóknak, viszont egy ivóvízgerinc vezeték cseréjére is szükség van ehhez, melyről a város az előző kormányzattal már korábban megkezdte az egyeztetéseket. A képviselő hozzátette, a kormányváltást követően Paks polgármestere az új kormányzati szereplőkkel folytatja a projekthez kapcsolódó megbeszéléseket. Felújítják a fogyatékosok nappali intézményét Szekszárdon, közölte a város önkormányzata. Az intézmény felújításához a város mintegy 125 millió forintot pluszos pályázati forrás nyert el még tavaly. A felújítás során korszerűsítik a Bobics utcai épületet, főként energiatakarékosság és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Mindemellett renoválják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. új radiátorokat és gázkazánt szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működhető lesz. A tervek már elkészültek, jelenleg ezek alapján zajlik a kivitelezői közbeszerzés előkészítése. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1-e.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Elhagyja a PFC-t Hinora Kristóf, adta hírül a paksi NB1-es futballcsapat. Hinora Kristóf játékjoga teljes egészében az MTK-hoz kerül. Hinora 2025. februárjában érkezett a Pakshoz, és ez idő alatt összesen 39-szer ölthette magára a zöld-fehér mezt. A 28 éves jobb szélső ez idő alatt Európa Liga és Konferencia Liga selejtező mérkőzéseket játszhatott, magyar kupát nyert, valamint bajnoki bronzéremnek is örülhetett. Hinora Kristóf ezen felül több poszton is bevethető, szélső hátvédként és középpályásként egyaránt számíthatnak rá. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen szerepelt a Paks színeiben. A Paks FC stábja közleményében minden jót kívánt a játékosnak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

gyövesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Millás FM. Összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ismét megtöltjük majd a toplistát nagyszerű zenékkel, és természetesen újdonságok is megszólalhatnak. Gáspár Laci Tavasz című dala például pont ilyen. Rácz Gergő és Orsovai René rengeteg nagyszerű dalt hozott már össze, slágerre halmoztak, úgyhogy folytatódik tovább a sor, meglátjuk, hogy ebből a dalból mi lesz majd. Nyilván az idő eldönti, de egy biztos, hogy nálunk a Top 50-ben szombaton ez a dal is megszól. Ha szombat délután 3-tól lenne is éppen programod, szervezd úgy, hogy legyen a közeledben a rádió, és pörgessük le együtt a Top 50-et.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM. Ja.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Őrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. Egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy a

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan.
1: Bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összekö.